0: közöm a világ bűnéhez, csak az az én bajom, hogy a népem éhez. Ha Isten üldöz, az ördög se véd meg. Hé, emberek, fogjátok és vigyétek ezt a gazdát, s már 8 marok ragadta, nehogy hajójuk süllyedjen miatta. Tornyán azonban jajgatott, nyögött, és meglóbálták a tenger fölött. Vigyázz, hó, ruk, pusztuljon, aki nem kell! S nagyot locsant, s megcsöndesült a tenger. Az úr pedig len készített vala tordjának egy hatalmas cethalat, melynek száján fejjel előre hosszant, igaz nem túl símán, de lecsusszant. Mint azt önök is tudják, tordján, azaz Jónás könyve még hosszan folytatódik, de én itt abba hagyom, mert Antal József ennek örül a legjobban. Tordján ott ragad a halban. Hadd legyen egyszer az Antalnak is karácsonya.
1: Recs. Szakadt az eső. Mintha déjà vu öntötték volna. Pára. A tó fölött szomorú fűz. Tűbe cérnát. Kihalt a sétány. Kavicsos út, a végén kastély. És peregnek az események. Lord Hastings feltolja a svájci sapkáját, és gyermekes örömmel tologatni kezdi fából készült vasútját. Az út szétszórt építőkockák közt halad. Ekkor Lady Anne csendesen felsír. Fél szem, az egyetlen, az inas, méltóság teljes mozdulattal húz egyet szájharmonikája rozsdás csavarján, és halkan játszani kezd. A háttérben képzeletbeli zenekar kíséri. Nem is rosszul. Kanapén fekszik Kriszti néni. Húzatot kapott a névnapjára. Fekete átok nehezedik a kastélyra. Az ajtón dörömbölnek. Az inas kinyitja. Tépetten megjelenik az admirális. Rokon. Kezében velős csont. Belenéz. Rekedten kiáltja. Föld. A hajón már minden kötél szakadt, és felszalad a toronyszobába. Toronyt szegez. Szólal meg szem, és megüvegesedik. Mindannyian érzik, hogy történni fog valami. A vasút lassabban megy. Zene egyre halkul. Fél kettőre elhal. Megszólal az ajtón álló. Az udvaron hollók. Lady Anne csodálkozva tűvel a kezében. Varjak. Mennydörgés. Szél fütyül úttörő sípom. A bagoly. Hú, hú. Villám. Kialszik a fény. Sötét. Velőt rázó sítalp. Lady Anne remegve megszólal. Valami megfogta a kezem. Mi? Az indigó. Szem az inas úrnőjét nézi. Szemre való. A csendet a mozsár töri meg. Leesik. És kezdődik az egyirányú borzalom. A fegyverszobában dörrenés. A vadász megitta a sörét. A konyhában mindenki gyanús. A fazék fedőnevet visel. Szakács is felkészült, kezében hurkatöltő. Fekve tölti az idejét.

A hűtőszekrényben vérfagyasztó. Meleg ágyban a kertész ölébe ülteti a cselédlány. Félnek. Kazánház. A sarokban szoknya. Az inas ráveti magát. Egy skót. A dudája. Rövidebbre fogja. Verekedés. Skót hátán skót. Szem is ott van. Szemet a szemért. A fűtőki volt katona most csípőből tüzel. Őrület. A hálószobában félbe maradt kísértet folyik. Alkémia. Az óra annyit üt, amennyit akar. Ráhagyják. Most nem számít. Lord Hastings megsértődik. Felhúzza az órát. Járni kezd. Majd arccal a vasút felé. A folyosón elhelyezett telefonon pókháló. A parkban egy detektív lapul. Átment rajta az úthenger. A pincében nyilkosság történt. Valakit lelőttek. Komámasszony, hol az ólom? Szem nem hisz a szemének. Tompa robaj. Minden eltűnik. A nap kisüt. Aztán ismét esni kezd az eső és a részvények ára. Az árokparton borostás képű hobó ázik. És obo ázik.

Szeretettel üdvözlöm Önöket! Tolnai András magyar nóta énekes vagyok. Ha Önök is szeretik a magyar zenét kiváló magyar előadók tolmácsolásában, akkor hallgassák a legkedveltebb, a Merci Rádiót. Éjjel-nappal 100% magyar zene. Én is ezt hallgatom.

0: Most egy bakonypölöskei hadgyakorlatra látogatunk el Uszt és Mátyással és Bölöcki Józseffel.
1: Military control United States. Well, we are here in Hungary, Soviet Union, Czechoslovakia together. Army control, time is over. Coordination point, control 747109, over. Bakony Polishka, yeah. 213, Ardastevel and Chesnek. Yeah, what we can say intercontinent ballistic rockets, hand granite, Mr. Kolesnikov, Stalin Orgona, and certainly Molotov cocktail. We have here nothing in COCOM list. Does it pick fondly and we will save it back one time.
2: Mi van olaj vagyok? Mit tudósol itt jó ember? Kelemen Szihad nagy vizsgáló előjáró. Mi az a V betű a sapkádon, kis ember? Vadliba ősbe vagy te? Mi az a V betű?
1: I am Major MacArthur from United States Military Control. MacArthur.
2: Várjál, kisgyerek, ne add aljám egy büdös szót, nem értek ebből az egész. Hogy áll itt előttem? Tegyél a lábát, hogy a vakondok agyrázkódást kapjon.
1: I am MacArthur, MacArthuring.
2: Főthöz csapnak, mint Luther a tintatartó, te.
1: Second farm. Yes,
2: milyen
1: sir.
2: Milyen MacArthur? Kérem, szőjöd nagy vagyok. Mi a pálya?
1: Yes, sir.
2: Mi van, megkegő? Hol a kevót nekem egy kecském, tudod-e? Milyen?
1: Yes, sir. My actor makes
2: milyen fine. Milyen sző? Ne magyarázzam. A szilóránként borotválkozom. Előjárók vannak.
1: Can you tell me, please, where can I telephone to Washington? I must telephone, please. Can you help me?
2: Telefon, ne legyél szemét, mert menj a bokolba, azt telefonálj
1: egyet. Excuse me, Mr. Pinator, please, can you tell me how many...
2: Nem értem, ez milyen tájszólásba blekek maga jó ember. Ezt bevonultak reggel Kisvárdáról a Dakoták, azt se értettem, de ezt pláne.
1: I am from United States of America. How much rakéta is to fly?
2: Rakéta? Ez póliót, ez nem sietecsém. Nincs is semmi gond. Várj a nagyember, add ide a bekegő csak, ide a főad nagybácsinak. Figyelj már. Ezt nem értem, ezt jelentem, ezt nem értem. Átállok a Kossuthra, várj. Halló, sasmadár! Itt Sárga Rigó. Őnagyeftás, jelentem, kémet fogtam. Rettenetes ruhában egy olajbogyó harci sapkában. Micsoda? Értettem. Amerikai megfigyelő? Hújújúj. Ez valami titkos nyelven visszafele beszélt. Leöntöttem vegytintával, úgyse értem. Értettem. Kérek engedélyt, bocsánatot kérni. Ja. Vége. Figyelj, jó ember. Hogy is mondjam? Izvinyítje minnyá. Jézus Mária, ez meleg volt. Ha nem figyelek oda, megnyerjük a harmadik világháborút.
3: Kapcsoljuk Hofi Gézát.

0: Hurrá! Levizsgázott Deutsch Tamás! Mindenkinek husztantás, aki bejutott. Jó vagytok, rendben van minden?
1: Ne hazudj!
0: Én például nem találom a helyemet, te teljesen más világban, amit gondolt el, szegény mészőt nem választották meg, pedig annyira akarta a izé, a leendő, csak tudnám, miről beszélek, mi? Te most már izé van, piacorientált, érted? Nem tudom, mit jelent az, de piacorientált. Kerényi igazgató úr, ő is pénzért mindent megcsinált. Átépítette a Madách Kamara Színházat, nem a postabanktól kaptuk a pénzt. Álljál meg, ehhez is mit szólsz te? Postabank vezetését Orbán jött, menedzsment. Szép mi? Finom egy ország ez most, te egyre jobb. Mi az építkezés, az a CIB. CIB banktól onnan kaptuk a... Ahol a Cserhalmi ugrál. A CIB banktól kaptuk a pénzt. Onnan tudtam, hogy a CIB bank fizet, mert ahogy jött a pénz, egyre kicibb volt. Na és elkészült a színház, hát szép lett, látod. Beteg lettem, gondold el, költöttem az évi rendes betegségemet, és az újság megírta, ahogy körül, hogy vakbél gyulladás. Richtig hasnyál mirigy gyulladás volt. Végig vágtak. Majdnem. Igen, majdnem. Nehogy kicsorbuljon a sziké. Az egészségügy mai állása szerint nekem nem kéne itt mozogni, és nézd meg! Azt mondja a sebész, Honvéd kórház volt, azt mondja a sebész, ketteske, egy ágy a szobába feküdtem. Ketteske, zuhanyozóba. Ennyire érezni? Azért bementem, nem ellenkeztem, te. Hát szóval, újságíró jön. Azt vártam, hogy egy csövek is lógnak, mi van. Hát voltam már nyilván ébredő magyar. Azt vártam, hogy ilyen maradi szar proli felfogás, hogy kipkop, kipkop. Elnézést kérek, újságíró vagyok ettől a laptól, ha egy pár... kérdést megengedne, ehelyett így. Bang az ajtó ki, sajtó! Ettől álljon az ország, tudod? Menj az édesanyjára. Másnap megírták, hogy Hofi kéri, hogy ne látogassák. Most el lehet juttatni az üzenetet. Na most kezded el, ilyet? Egyik este tekér, kínlódok ugyanúgy, mi következik, mit felejtettem el, a vén hülye hogy csinálja, ott csörög a mobil. A bunkofon megszólal. Ő magában van elfoglalva, én magammal. Na, legalább vedd föl, vagy mit tudom én. Na ennél a részé, képzeld el, innen a harmadik székről, puff, szék fölcsapódik, és egy úr megy ki. A gyomrom mindjárt ideg lett, érted? Első sorból kimegy valaki, hát azért gondold el. Teljes ideg voltam, mondom, hát miért meg kis beugrott, hogy a műsoromról abban rohadt, mocskos, rohadt szar rendszerbe csináltak jelentést, csak hát azt nem az elejénkről, hanem a végén. Addig fejbe kell tartani, hát. Hát gyerekek! Hát egyszer, úgyis levizsgázik mindenki, hát nem lehet gond. És akkor ez meg közben megy. Hát mondom, csak szóba kéne velem állni. Mondom, hát... Látod? Mondtam a mobilosnak. Addig csak elkezdenem a műsort, mondom. Látod? Ő legalább kimegy a fülkébe. De itt magammal még mindig nem boldogultam. Csak nem jön, csak nem jön. Hát mondom, nem igaz, hogy ennyi ideig nem kap vonalat. Jött az úr vissza. Jaj, szívem, leül. Hát mondom, csak kedveskedni kell. Hát mégiscsak fizető vendég, most már tudom, akkor még nem tudtam az elején. Na hát szóval, eddig arról volt szó. Az elejét elmondtam még egyszer, hát ne kérem. Hát, ha eszembe jut, hogy aztán mi következik. Jó, nem is mondtam még, polgárságban, nem ami arról itt megél. Adjad már! Polgárok, meg polgárasszonyok. Na! Mert visszhajtót szedett, tudod? Szedtem már én is visszhajtót, az a módja, hogy amikor úgy éppen csipi-csipi-csipi, amikor úgy éppen, hát akkor elhúzódsz. Például ha hiszed, hanem, hogy a lépcsőn jöttél fel, két oldal, van férfi és női WC. Ki gondolná, mi? Na, Teve utcában nincsen. Teve tartja a vizet. Na most várjál, nem ezt akarom mondani. Szóval víznek külföldi vízhajtót szedett, azt fölírták a TB-re, na most kérdezzek, az a mikor rájön, akkor nem, hogy elintézem, azonnal kell a Teve utcába, amíg Szegeden rájön, képzeld el, föl kell érni addig, amíg ki nem idáll. Borzasztó érzés lett. És akkor a rendőrségnek az őrei videókamerával közben veszik. A Szathegy meg leadja utána. Kandi kamerának, érted? És az őröket képzeld el, amikor fölismerték a szervet. Újjaj. Volt futkosát. Nem értették, mert őket is így hívják. Szép volt, na, szép volt. Erről is mit szólsz te? Idézem, szó szerint, a klasszikusokat csak úgy szabad. Azt mondjam, mikor a belvíz probléma volt, a magyar ember kevés halat eszi, úgy kell megoldani a belvíz problémát, belvíz kérdést, hogy ahol most van a víz, ott lesz a halastó. Megfogott. Hát nem igaz, hogy van ennél jobb megoldás. Hogy engem miért nem visz be a minisztériumba, tudnék segíteni. Hát egy példa. Tudod, miért jó a kerekeskút? Oda lehet tolni, ahol víz van. Tudod még mi az, ami eszeveszetten zavar? Ezek az új tévékanálisok, vagy csatornák. Biztos kell mindegyik, csak úgy érdeklődni. Biztos. Hogy kell egy új nőt az időjárás jelentésben. Jó nézett ki, mondom, hátha nem beszélt hívás, hátha. Azt mondja, ónos eső. Már azt meg sem váltam, hogy hikoslák, köthitálák. Hogy rohadj meg? Ez miért kell? Kinek kell? Most már reklámokban is a legújabbat hadd mondjam el. Hát ilyen a földön nincsen, mint a direkt ezt keresnék. Azt mondja. Sába, sejem, sonka. Hogy rohadj meg? Kistergőt, sejem, csomag. Ilyen, mi nem azt mondatják be vele, hogy hurka? Az a kurva S betű nincsen benne. Magyar nyelv, vaj, de szép. Képzeld el? Hát Kerényi Imre igazgató úr Mondtam, hogy fiatorientáltak vagyunk. Nem tudod? Még ő az igazgató? Hú, vigyázni kell. Milyen nap van vasárnap? Hát ilyenkor nem dolgozik a Fidesz. Akkor lehet, hogy igazgató. Vagy csak hétfőn tudja meg. Én is, te teljesen ilyen a gyomrom. Nyugodtan kirúghatnak. Hát nem igaz, hogy nem találhatnak mondjuk egy kis kedves, kis köptös, kis őszes, kopasz, aranyos, kedves, jóhumorú embert a Tordján családba. Hát nem igaz. Hát gondolj bele. Na most egyet kérek én, mert ugye sose lehet tudni, hétfővel új hétfő lesz. Hát kedd az még nem biztos, de hétfő az lesz. Na most, ha esetleg a munkahelyed nem vár meg, akkor nem amit elkeseredni, hagyjad már. A humorodat ne engedd, azt nem veheti el senki sem. Sem, ne vetni időre. Ahogy megfigyelted, kormány jön, kormány ment. Csak mi maradunk gyerekek. Mi aztán szavazunk rendesen. Hát ilyen nincs. Hát én arra gondoltam, hogy ha már nem igen megy, akkor legközelebb a választáson indulok én is. Nem nagy képviségből mondom. Ha ma este itt az 1260. előadás van, hát te, ha csak ezek szavaznak rám, hát megnyerem Ausztriát is. Hát ne csinálj.
1: Jelentést kérek, osztálylétszám.
2: 1, 2, 3, 4, go!
1: Köszönöm szépen. Névsort olvasok. Sammy Davis.
3: Yes!
1: Jaj, Sammy, ne röhög, ne röhög. Nat King Cole. Na. Nat King Cole. Nat King Cole! Again. Édes fiam, hát hányszor kell téged szólítani? Hát süket vagy?
3: Yes!
1: Sammy, Sammy, ne röhög! Az énekar itt van? Köszönöm szépen, üljenek le, kezdjük a órát. Először is skálázunk. Nat King Cole, veled kezdjük. You're the one. Ha nincs jól, akkor is veled kezdjük. Jól van. Na, kezdjük a skálázást. You're the one. Nem a véleményre vagyok kíváncsi, hanem... Ne röhög! Gyere ide! Mi jár van, aki állandóan röhög? Annak mi jár?
4: Turkey! Turkey!
1: Az bizony, koki, koki, nesze, itt van! You're the one. Nat King Cole.
5: Yes!
1: A tanár úr a rossz gyerekkel mit csinál?
5: Very, very...
1: És ha még mindig rossz?
5: Very, very...
1: Na, ehhez tartsd magad. You're the one. Nem mond mindig, hogy jól van. Jól van? You're the one. Megőrítesz, te. You're the one. Gyere ide. Adj ide a füledet. Most megcibálom, nem azt mondtad, hogy jól van.
6: Fáj, fáj, fáj, fáj.
1: Elhiszem, hogy fáj. Te. Na, kezdjük a skálázást. You're... So me.
7: Do mi fönt lent hagyam, so mi hagyam.
8: So need.
7: Nem sorry, nem sorry. Do mi lent.
8: So need.
7: Mit szólni? Jaj, nem tolni, mit?
8: So need.
7: Hát, ugyanazt mondja végig. Tolni, tolni.
1: Ide figyelj. És valami szöveggel mondunk valamit, várjál. Mondj,
7: hideg napok, vagy nem, hogy hideg napok. Ennél jobbat mondok. Sunday, Monday. Na, ezt hallja.
9: Sunday, Monday.
7: Ne cifrázzal. Sunday, Monday. Hát, nem tudsz te semmit. Tudod, mi vagy te? Majom. Na, mi vagy?
9: My own.
7: Az vagy, igen. Hangosabban mond.
9: My own.
7: Hangosabban az osztály is hallja.
10: You're the one.
7: Ne azt mondj, hanem hogy mi vagy, azt mondd hangosabban.
9: My own.
7: Gyerekek, tanuljuk meg, hogyan kell ejteni a szavakat. Mondd ki, hogy briket. Halljam? Nem cox, briket. Briket, briket. Német briket még hozzá. Agyoncsaplak, mindjárt nem mondod ki.
11: Car.
7: Akkor is agyoncsaplak.
10: You're the one.
7: De meg ne helyeselj, ne helyeselj. Na, maradj állva mindjárt. Mondd ki azt, hogy Sári, Sári. Mondd szépen.
9: Sherry, Sherry.
7: Jó, hogy nem Sherry Brandy. Jó, hogy... Mindegy, meg fogtok bukni. Menjünk tovább. Távára feliromkodtát. Egy pont. Egy hangjegy. Két pont. Két hangjegy. Sok pont. Sok hangjegy. Kezdem írni. I'm a friend of the dump, said dump.

0: time that I quit hard day. Come on, but not wait to turn the lamp when slam. Head low, my quit shot when Lola. No. Nem figyelnek, nem figyelnek. Zenekaranok azon, hogy ta-ta-ta-ta-ta, akkor be kell játszani, hogy ta-ta-ta-ta-ta. Ezért fizetnek, nem? Na.
1: Pesé.
0: Na. Chandler Day. How I will love you. Ba-ba-ba-dum. Hell up. Ba-ba-dum. Ba-dum. Ba-dum. Ba-dum. Ba-dum. Ba-dum. Green Saddle of Death. Oh, all the land. Stab with all one wall, dead the lots of long wall, a lamb a little dead day. Yeah, pardon. Ez fölkövenni még egyszer.

0: Majd lesz feleltetés is, mindjárt. Na, felírtam a szöveget a táblára. Sammy Davis, olvasd el.
1: Minek?
0: Minek, minek? Mert a kis nyúl szőrös, azért minek? Olvasd és kész.
2: One more time.
1: Ne súgjál meg, kiváglak. Nekünk lesz mindig sok már voltál. Csibész.
0: Na, olvasd. Nem megy, na várjál, segítek majd. Parararirirurribao, jubi, jubi, jubi, jubi, babá. Uriába, biba, dobo, duli, duli, di, a dubi, duci, dubara, péba, tubi, tu. Na most próbáld velem énekelni. Parararirurribao, jubi, jubi, jubi, jubi, babá.

papà. Ez már nincsen. Ezt honnan olvassa? Hát én még ilyet nem láttam. Mi a szorgalmi feladat, vagy mi ez? Na most olvasd magad. A második sort is. Igen. Jó van, szépen ejtel ki a szavakat, ez az. De jó, menjené. Na, írom tovább. Hol a szívas, várjátok? Megvan. When did I remember? Elfogy a kréta. Na, ismételjük át a múlt terán tanult szép dalt. A dal címe Ó, én bementem.

0: De bizony, na tessék! Nagyon jó! Nagyon szép!
1: Szépen
0: mondó! Zenekar, gyerünk! Ez az! Rozika, te jössz most! Kezd már el! Rozi!
2: Na!
0: Boltba, persze!
1: Én bementem a boltba!
0: Most operásam volt, gyerünk!
1: Én bementem!
0: Nagyon jó!

Szépen mentem, három, négy, öt, három, négy, öt. Ez az, szépen. Tessék, forte, mindenki. Ez az, bementem, tem. A temet is ki kell mondani. Ó, én bementem, na végre. Én bementem, ez az.

0: hangot, hangon, nagyon szép halkot. Tirarara, most tarerinara, ez jó most esik. Tarerinara, milyen? Ba, ba, ba, ba, nagyon jó. Yeah. Ó, én bementem, tessék. Ó, én bementem. Azt mondja, jó ben, tessék. Jó ben!
1: Drága Olga, az az egyetlen Jolánkám. Messzi távolból érkezik ez a madárlátta levél. Most, hogy van egy kis szabad időm, belenyúlok a párnába, és tollat ragadok. A koszt nagyon jó és kiadós. Híztam is néhány kilót. Remélem, hazafelé a vámnál nem kell majd leadnom. Naponta 10 órát dolgozunk. Nem úgy, mint otthon. Nehéz dolog ez a csőfektetés. Neked fogalmad sincs róla, majd bemutatom. Tudod, ez egy nagy tábor. Egy mindenkiért, és mindenki azért az egyért. Biztosan érdekel, ezért leírom az egyik napomat, hogyan telik el. Reggel 7-kor a kakasokkal együtt kelünk. Megszólal a hangos bemondó. Na, mi van? Hát mi volna reggel? Felkelünk. Aki hamarabb akar felkelni, azt még idejébe leverjük. Magunkra rántjuk a gőzölgő reggelit, és irány a síkság. Munkakezdés előtt vicceket mesélünk. Ettől mindenkinek arcára fagy a mosoly. Így legalább egész dologidő alatt vidámnak látszunk. Itt van egy furcsa szokás. Minden délbe ebédelünk. Ugye csodálkozol? Ezt jó lenne bevezetni otthon is. Akár az áramot. De azért annyira ne rázzon meg. Hazamenet a platón egy csavart találtam. Azóta csak az anyára gondolok. Esténként néhány cimborámmal kiürítjük poharainkat, utána a porszívót, a takarítónővel együtt. Zenét hallgatunk, és egymással táncolunk. Tegnap én voltam a lány. Tánc után pihenünk. Ha van adás, ha nincs, mi rendületlenül nézzük a rádiót. Hát, ha kigyullad. Úgy 10 óra felé egy rántással megágyazok. Fél hétre felhúzom a hálóingemet, és olyan mélyen alszom, hogy szobatársaim reggel alig tudnak kiszedni a sodronyból. Majd minden kezdődik előről. Nagyon mennék haza, mert tele vagyok. Sok élménnyel. Amit elmesélnék. Csapóajtóval zárom soraimat. Sokat gondol rád, csókol, ölel, a te, ölelő Robid, Robi, utóirat. Szilveszterkor, ha hazamegyek, hozok neked nagy, szép káposztával kirakott nyakéket. Ja, még valamit. Emlékszel, amikor leestünk a székről? addig is robogok, Robi.

0: Sziasztok, Gyuri vagyok. Hallgassátok a Merci Rádiót, ahol mindig a zene 100%-osan csak magyar.
1: Merci Rádió.
2: Hölgyeim és uraim, a Schöder Klub színpadán fogadják nagy szeretettel Horváthné Etelkát.

este a Schöder Klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Mogács Dániel. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hatházi László.

0: Olyan érzés, mint a gólt rúgtam volna, nem? Mindenki örül, jó estét kívánok mindenkinek. Ősz van, lehet menni kirándulni, mert még jó idő van, használjátok ki. Igazából az első kirándulás egy adott évben mindig húsvétra esik. Miért? A csajok miatt, nem? Van ez az ünnep a húsvét, hogy... Meglocsol, jobb esetben csak meglocsol, esetleg le is hány. És a lányok nem szeretik újabban ezt. Van az édes bosszú, hogy a csajok a tojást nem főzik meg, csak befestik pirosra. Meglocsol, kiveszi a tojást. Elteszi, és az ajtó félfánál odakeni. De nem veszi észre. Felül a biciklire, következő 500 méter alatt teker 6 kilométer, a menetszél megszárítja a zsebében a belefolyt tojást, leszáll.
1: Ez mi az?
0: És letörik. Ez az édes bosszú, de ez már kevés a csajoknak. Húsvétkor el kell tűnni otthonommal, megint jön Lali bácsi, hogy lehányjon. Tűnés, kirándulás. Na most nekem van több lányom is, ők mindig azt mondják, kirándulás lesz, nem locsolkodás. És az idén a rám szakadékot választottuk. Jó hülye név egy szakadéknak, nem? Rám. Mondom, akkor jön anyósom is, mert ha én rám, ő rá is. De tudod, úgy vagyunk a kirándulásokkal, hogy többször volt már ilyen katasztrófa kirándulásunk. Például tavaly elmentünk Tokajba megnézni a Tokaji hegyet. Nem egy nagy hupli. Kis kirándulás, gyanús lehetett volna, hogy a turista jelzés a temetőből indul. Kicsire nem adunk, elindultunk föl, és nagyon flottul ki van táblázva, hogy milyen élővilága van egy ilyen vízmosásnak, ahol haladsz föl a turista jelzésen. Más állatok élnek itt, mint a hegy túloldalán. Itt van például a kis Kinglingbenga, meg a nagy Kunglangene. És így olvasod, és egyszer ott van, ön is egy ilyen vízmosásban jár. Abba a pillanatban elkezd esni az eső, futás lefelé, nincs idő. A vízmosásban erre, gyerekek, nincs idő, mire fordulsz meg, már kimosta a lábadat a víz. Úgyhogy a gyerekekkel egy olyan 40 percig álltunk félpucéron a ravatalozóban. Mert az asszonyok megkapaszkodtak egy fatörzsben. És egyszer lejön egy sárlavina, mondom, megjött anyátok. Tudtam, mert a sárlavina így a hajába csatott megigazította, ő volt az. Úgyhogy ezért, hogyha valahova elmegyünk kirándulni, én fogom az útikönyvet, gyerekek, megnézem, mit ír. Rám szakadék, azt írja, alulról fölfelé kell végigmenni rajta. A hegymászók nem attól híresek, hogy le tudnak jönni a magasságból. Egy. Kettő, játszóruhába gyere, gyökér. A taknyodon fogsz lecsúszni. Három, ha már fölmentél, oldald gyelere a sétányon, hogy a többi gyökér is fel tudjon menni. Elindultunk, hát a dömösiek, mert onnan kell indulni, a dömösiek nagyon jól tudják, mit jelent, hogy húsvét. Már a dömös táblánál ki volt téve behajtani tilos, menjél haza, ne gyertek ide. Minden utcán behajtani tilos tábla volt, ehhez képest még a templomban is parkolt egy mert a magyar ember úgy van vele, aki indokolatlanul 30 méter gyalog megy, az csavargó. Mancika, menjél még, menjél, Mancika, menjél a sorompóig, várjál, állítsd le, megnézem, hátra fel lehet nyitni. Ah. Itt megállunk. Ha fel lehetne nyitni, beállna a rám szakadékba, hallod? Tele az egész falu, kiszáll a család. Mi a anya ilyen nehéz? A kaja, együk meg gyorsan. És kirándulás. Úgy hidd el, tele volt a természet. Nem lehetett beférni a rám szakadékba, dugó volt benne. Stau. Ugye azt írta az útikönyv, hogy játszóruhába gyere gyökér, ehhez képest ilyen rózsaszín Pina Barbie-k jöttek. Magas sarkú papucsba, flitteres pólóba, hóna alatt kutya. Pekingi paloták kutya, külföldi. Megmutatjuk neki, hogy milyen szép országban él. Ilyeneket tele a szakadék, de ilyen sejem rambók, tudod? Öftáskába 10 sör. Mondtam, ne ide üljünk, meg nincs térerő. Mit fogunk itt csinálni? Ott cigizik benne, az természetben természetesen kell viselkedni. Nekem az természetes, ott gyújtok rá, ahol akarok, és tele van velük a szakadék. Na, a dugóban elpattan a cérna, mert ideges vagy, mert elfogyott a cigid is, és egy ilyen bitumen szarvas Ez a panel lakó, akinek életében eddig az volt a legnagyobb kaland, hogy egyszer elromlott a lift, az gyalog mentem fel az ötödikre. Egy ilyen azt mondja a feleségének, Ica, ide figyelj, itt hagyjuk ezt a sok gyökeret, fölmászunk a sziklán addig. Addig, eh? Ott van az a lián, látod? A tarzányos filmben volt ilyen, azt ott megfogjuk, átlibbenünk oda arra a sziklára, ott lejövünk, itt hagyjuk a majmokat. És elkezd mászni fel a fejed felé. A profi már nyitotta az ernyőt, ne rám, meg ne rám, jaj, mi lesz itt. Megy föl, és az a gáz, hogy olyan sűrű van alatta a lakosság, hogy ha esik, nem tudsz odébb ugrani, ezt tudod te is. Csúnya halál beszorulni egy seggbe, és így félsz. De felmásznak, flottul addig, addig. Anya megfogja a liánt szakszerűen. Hölgye ki az elsőség, puf! Apa elrúgja, anya nem ilyen liánhoz volt szokva. Kicsúszott a kezéből, és jött le ránk. Szerencsére elkapott egy fatörzset, fejjel. Nem jött tovább, következett apa, és beesett a tömegbe. De úgy képzeld el a tömegbe esést, mintha lenne egy marék ropid, és így egyet visszadugná, hogy pagy, befért. Beesett a gyökér közénk, és így néztük, hogy üssük meg. De nem tudtuk, hogy ki az, mert itt... Lehet, ő mondta, üssük meg, üssük meg. Ez volt az első baleset. A második baleset a következő dugónál volt. Egy ilyen félpucér gyerek. Ja, hogy miért volt félpucér? Ez nagyon fontos. Ugye vannak a tetkósok, ha eddig vannak varva, válik, akkor atlétába jönnek. A csajoknak van ez a keresztcsonti minta. Hát én nem tudom, állítólag az ilyen lányok gyengék a szexbe, és hogy a pasi ne unatkozzon közben. Nem tudom. Nekem is volt egy tetkós csajom, azt mondta, fenekén van egy sárkány. Hát mondom, szerintem olyan, mintha mellé töröltél volna a papírral, de... Az varratott magára ide-oda mindent, az egyszer betelt. Na, akinek eddig van, mondom, atléta, viszont ha a hátadra varratott keresztből József város, neked félpucéron kell jönni. És úgy is jössz, de a mellbimbód úgy áll, hogy üveget lehetne vele karcolni. De... És hát ő is ideges lett a következő dugóban. Észleli, hogy a szakadék fölött átível egy korábban kidőlt fatörzs. Kaland! Fölmászok, és mászik fel a következő hülye a fejünk fölé. Be középre, leszól a csajának. Írma, csinálja a képet a Vaj, a tetkó, vaj! Vaj, az arcom, vaj! Várjál, várjál!

0: A hölgy előveszi a fényképezőgépet, ez addig ott feszít. Megnyomja a gombot, és ezek az új gépek nem egyet villannak, hanem egy kicsi, még egy kicsi, puff, egy nagy. Na, a Sejem Rambónak telement a szeme fotonnal. Hanyat! Yeah! Akkor már okosabbak voltunk, stage diving, nesze neked! Puff. Mondom a csajnak, na most csinálj nekem egyet róla az ***re. Nem csinált, irigy volt. Mindegy, simán fölmentünk, ugye az is benne volt az útikönyvben, hogy oda gyere le, ne ott, ahol a többi még fel akar menni, mert nem tudnak. De milyen a magyar ember? Mi? Hogy odat menjünk, eltévedjünk, megegyen a medve? Itt megyünk le, és ezen a sáros, agyagos talajon nem úgy van ám, hogy majd itt megállok pihenni. Elindultál, lemész. Yeah! 5 órán át ezt néztük. Elfáradtunk, visszafelé oldalt jöttünk le, ahol az útikönyv javasolta, sétálunk le, látom, hogy egy ilyen 35-ös bulémiás csatakanca, ez a túl barna, túl szőke, úgynevezett pirított ribanc. Így... Jaj, anyám, hallanám, ilyen csúnyán beszélek. Ott hezitál, így pókjárásba, a szakadék peremén. Mondom. Mi a program? Azt mondja, hogy hát, hogy így lemenjen, ne menjen, nem tudom. Hát mondom, én tudom, mert azok ott lenn, nem hobbitok, nem azért picik. Nem ment át neki. Azt mondja, hát ők is lementek valahogy. Mondom, a jönnek fel, nehogy már. A repülő, mikor fölmegy, nem megy össze. Az olyan messze van. Hát nem tudom. Mondom, pedig jó lenne tudni. Hát azt hiszem, lemegyek pillanat. Gyerekek, gyertek, itt van még egy hülye. Nem ment le, hallod? Nem ment le. Ha nézik, akkor nem. Úgyhogy jó volt a kis kirándulás. Annyi, hogy most őszi kirándulás, és kérdezték a gyerekek, hogy hova megyünk, hát mondom, a Hortobágyra. Nem olyan nagyon kalandos, de ha eltévednénk, felállok a vasúti töltésre. Ott a város, semmi baj nem lehet. Úgyhogy ennyit most így a húsvétról, mert hogy nem az következik, hogy hol van még húsvét, majd karácsony után, akkor mi lesz, halálra eszed magad, ne nézzél te is. Most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk Kis Ádámmal.
1: Aki még hátra van, Kis Ádám, Mogács Dániel és Csenki Attila. A reklám után folytatjuk.

Köszönjük szépen. Képzeljétek, Kovács András Péterrel, aki egy másik ismert humorista, Csenki Attila mellett. Brüsszelben voltunk, mert meghívtak minket oda fellépni, hát nem a belgák vagy a vallonok, mert az nehéz lett volna, az ott élő magyarok, és gondoltam, hogy kis tréfa jár nekünk, kimegyünk az utcára, és ha jön egy ilyen kérdező íves csávó véletlenül, akkor mi addig, amíg lehet, azt fogjuk mondani, hogy új. Mert ott is van biztos ilyen, gondoltuk. Ó, 50 métert nem mentünk az utcán, jött egy ilyen nagy fehér kereszt, kék pulóveres csávó kérdőív a kezében. Excuse me, see, I see the painting, one új. Oh, a negyedik oldalig bírtuk, hallod? Akkor ránéztem Kovács András Péterre, annyira túljátszotta a szerepét, hogy mint a buta ember így még szájról olvasta is, hogy... Ránéztem, elröhögtem magam, mondtam a csávónak angolul, hogy bocs, egy büdös szót nem értettünk az egészből, András még rátette, hogy sok szerencsét a munkádhoz, és ott hagytuk a járdát, mint egy darab kutyaszart. Nagyon jó volt. Aztán mi volt még? Ja, itthon megváltozott a parkolási rend. Nem tudom, nektek feltűnt, de nekem nagyon, mert én profi vagyok, én haterőt nem jövök be a városba a kocsival, nem fizetek nektek. Erre megváltozik, 8-ig kell fizetni, nekem meg nem szólt senki. Fél hétkor vidáman leparkolok, elintézem a dolgom, jövök vissza egy fél óra múlva, két ilyen műanyag rendőr ott eszkábálja föl a kerékbilincset. Mondom, mi van gyerekek, nincs családotok, túlóráztok, mi van? Tartottunk egy rövid szemináriumot egymásnak, a családon belüli szaporodás káros genetikai hatásairól. De a végén kaptam egy Mikulás csomagot, mondom, ebben mi van, kiveszem, csekk! Ketté téptem, oda mentem a saját kocsimhoz, szevasztok!

0: Fogadjátok szeretettel a Schoder Club színpadán Mogács Dánielt!
1: Nem tudom, ki mennyi állatfilmet néz mostanában, tehát most már a mai tévénézőnek az, hogy mondjuk a tapirka eszik, alszik és szarik, ez így már unalmas. Nekünk most már akciófilmet kell csinálni az állatfilmekből. Ezért a Serengeti Park oroszlányairól szóló filmnek nem az a címe, hogy az oroszlánok, hanem az, hogy Szuperfalka. És akkor megjelenik James az oroszlán, a Szuperfalka hím tagja, aki csodálatos. Föl van tupírozva a haja, mint Demién Rózsinak. Ki van húzva a szeme, mint a stylistunknak. Tökéletes, de mielőtt megcsodálhatnánk az állatot, egyből lényegtelen információk tömkelege jön ki itt oldal. Tehát, ha az oroszlán a tappancsával rálép a fűre, az valóan hány kilózsú nyomást fejt ki? Ha kipattan ott a körme és átdől a fű alatt meglapuló pajort, az a pajor, aminek egyébként a latin nevet hibiscus maskus, hány óra alatt vérzik el? Vágókép a pajorról. Aztán, mivel az oroszlán egy halk állat, vajon egy mai biztonsági őr a plázában észreveszi, ha belopózik-e? Hány százalék erre az esély? Ha belopózik, vajon lop-e valamit az oroszlán? Ha lop, mit lophat egy oroszlán? Mi lenne, ha az oroszlán autó lenne? Tehát ezek az érdektelen kérdések, majd utána megint visszakapjuk James-t, amint megy, és kiszúrja a zsákmányállatát. Károly a kafferbivaj.
2: Egyébként a kaffer nem egy túl okos állat, és az se segít neki, hogy benne van egy nagy adag nyugtató. Azért, hogy kellőképpen elkaphassa majd James. Meg hát az is egy óriási probléma, hogy nem a füvet rágja, hanem a nyelvét. Talán ez is a nyugtató hatása, de az biztos, hogy a nyugtató hatása, hogy a körülbelül egy méterre álló, tátosszájú, véresszájú oroszlánról nem jut eszébe, hogy az nem az édesapja, hanem az ellensége. De aztán kis idő múlva észreveszi, megijed. És elkezdődik a futás. És ebben a pillanatban a mai videótechnika összes vívmányán keresztül megcsodálhatjuk, tehát láthatjuk béka perspektívából, madártávlatból, az elefánt szemszögéből, az elefánt segjukának a szemszögéből ezt a küzdelmet, olyan szinten összevágva, hogy behánysz tőle. Tehát így megy az oroszlán, a kaffer, oroszlán, kaffer, oroszlán, kaffer, tücsök, elefán, tücsök, oroszlán, kaffer, tücsök, oroszlán, kaffer. Megy az őrület. És megy az őrület, majd belassul a kép.

Szerengeti Parkban ilyen például Sándor a sas. Sándor. Sándor valami hihetetlen magasan repül. Hihetetlen nagy sebességgel. Ő se tudja pontosan, hogy mennyivel, de hála a jó Istennek, a bal szárnya alatt mindenki van írva. Ötször. Repül, borzasztó gyorsan, sőt, még inkább lendületet akar venni, egyre gyorsabb, és mi mindezt egy centiről láthatjuk az arcát neki, hogy lassan elhagyja a saját fejbőrét, de még rágyorsít, nyomja neki, nyomja, majd a kamera bemegy a tollak közé, láthatjuk, hogy majdnem leszakadnak a tollai, láthatjuk a tollaiban kapaszkodó tetűt, ez a, nyomja, James, nyomja! Nyomja, mint az őrült, nyomja, mindent látunk, csak egy valamit nem látunk, azt az 50 kilónyi kamerát James hátán, mert az ugye ott van, nem James, hanem a sas, de tök mindegy. Ott van, aztán természetesen a sasnak is van egy zsákmányállata. Peti pocok. Hát, Peti pocok végtelen nyugalommal szemléli a kék eget. A nyugtatókkal nem szaroztak, kapott annyit, mint a kaffer. Tökéletesen játssza a szeretét, ami abból áll, hogy nem veszi észre maga körül azt a 40 fő stábot. Tulajdonképpen rá is gyújt. Késik a sas. De aztán csak megérkezik a sas, hatalmas karmával átszúrja a kis pocok hasát, de se érdekli. És az utolsó gondolata pedig, aztán föláll a

Hát ennél azért szebb halált érdemel. Na most továbbra is állatokról lesz szó. Vannak a berepülő bogarak, erdő mellett lakunk, és mindenféle állat repül be az ablakon, kutya, ló, macska, de inkább a bogarakról beszélnék most. Minden állatnak teljesen külön egyénisége van. Tehát akivel a legjobban kicseszett az élet, az a rózsabogár, mert nem elég, hogy nem tud járni, de cserébe repülni sem. És rohadtul csillog. Tehát az összes olyan madár, ami szereti a bogarat, egyből oda megy, hogy jaj, meg hova csillogsz, kicsávó, gyere csak ide. Na most van még egy kisebb hátránya, iszonyatosan buta. Tehát ő az, hogyha berepül a lakásba, akkor se tud kitalálni, ha lebontom az összes falat. Az alaprajzban maradt, tehát nagyon buta. És hát ő az, aki így repül be. Illetve ki, mert már benn van. Aztán van ennek a társa, hasonlóan nagy, egy kicsit okosabb, tehát ő legalább tudja egyenletesen menni, egyenesen. Az a szarvas bogár, a szelíd motoros. Akkor, hát van a mi a születélt erre a földre kategória első helyezettje. A pici légy, ami egy milliméterrel lebeg a szemed előtt. Ez a... Nem tudsz vele mit csinálni, oda kéne rá figyelni, mert közölni akar valamit. Hé, b***eg, hol vannak a lékegyek, figyeljél már oda, kidüglenek a jeges medvék, köcsög! És ez nem vicces, ezt komolyan üzenném. Van a légy, a normális nagy légy, ugye? Hát aproli, berepül. Ránéz a húsra. Aztán, hát vannak a szúnyogok, ugye? Az egyik a lószúnyog, ő a leglazább, a kedvencem bejön. Oda mész hozzá, hogy segítsél neki.

kidobjad az ablakon, leszakadt három lába, de látszik az arca, hogy nem érdekli. Vigyel meg, van még három! És végezetül pedig a bérgyilkos, a szunyog.

0: Te meg közben a sötétbe.
1: Hol a rohadt anyádban vagy?
0: És befejezésképpen pedig egy történet. Utaztam a vonaton, velem egy kabinba egy nagyon kulturált, nagyon jól szituált hölgy, és annak a nagyon jól nevelt, szintén nagyon jól szituált kicsi gyereke, mind a kettő ilyen segjukszájú. És velük szembe pedig egy nő, akinek iszonyatosan nagy, vörös orra volt. És látszik, hogy a látvány sokkolja a gyereket, de ő kulturált, ezért nem akar semmi rosszat csinálni, viszont így nézte. Majd megszólította az anyját. Anya, a néni órát majd otthon megbeszéljük. Köszönöm szépen a figyelmet.
2: Bogács Dániel. Bogács Dánielt láttuk és hallottuk, aki nem csak a Soder Klub nézőinek lehet ismerős, hiszen ő a Comedy Central sztárja. Képzeljétek el, meghívtak minket vitorlázni a Magyar Nagyhajós Tengeri Bajnokságra, és Ádám mondta, hogy kis Ádámról van szó, hogy ő már sokat vitorlázott. Hát mondom, jó, akkor menjünk. De olyan viharba keveredtünk, hogy így a kezembe volt a kólásdoboz, inni akartam, és úgy megdőlt a hajó, hogy ezt csináltam. És nem jött ki semmi, mert függőleges maradt az egész. Nézem, mondom, mi történt? Megint megdőlt a hajó, puf, ki minden. Úgyhogy elég veszélyes volt. Ádámka kicsit rosszul érezte magát. Ilyen zöld szint vett magára, egy rejtőzködő szín. Napszemüveg kapuszni, és így ült a hajó végébe, így. Mondom, ez kiesik, a cápa így piszkálja félre. Nem. Fogadjátok szeretettel kis Ádámot.

0: Köszönöm szépen. Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én azért jelentkeztem a Csillag születikbe, mert köszöntöm a zsűrit, mert van egy produkció, amit hát szeretném, ha megszületnék vele, mint Csillag. Én tudok galambul. Figyelj csak, ez már a produkció, jó? Úgyhogy légy szíves, vedd komolyan. Tehát galambot fogok utánozni, mármint nem fingani fogok, nem kell félreérteni, hanem galambot fogok utánozni, és hát szeretném, ha az RTL megszülne, mint Csillag. Tehát figyelem. Elrepülés. Tovább mentem. Hát innen szeretnék gratulálni az U20-as válogatottnak, akik, hát szerintem a tapsom fele az legyen az övéki az elején, jó? Nem most, az elején, amit kaptam. Osszuk be, jó? Osszuk be, sokan vannak még. De lehet, hogy minél lentebb megyünk, annál jobbak vagyunk. Ezen gondolkodtam. Tehát U3-ba. Mekkorák lennénk ott, ülne az mondat, hogy fussatok gyerekek. Mindegy. Nem, oviba. Passzolj, passzolj. Én a óvodával szemben lakom, és minden reggel 8-kor. Passzolj! Felülök az ágyba, és kussolj! Kussolj! Kussolj! Passzolj! Kussolj! Ez van. Szembe velem építkezés van. Van a daru, tetején ül a darus. Onnan irányít. De tényleg magasan ül, vagy mit tudom én, 60 méter. És gondolom, van nekik valami walkie-talkie, de valamikor elszakad a cérna, így kinyílik a daru ajtó, és így... Hő, Sanyi! Nem megvoltam azt a... Ez 6-10-kor, van amikor 7-10-kor, úgyhogy én úgy szurkolok Sanyinak, hogy el ne csessze azt a vödröt, hogy tudjak lényegében aludni. Szerepeltünk egy banknak a kampányában, hát annyi dolgom volt, hogy ekkora jachton van, mutattam. Ugyanezt a képet, plakátot egy haverom visszaküldte, azzal a mondattal, ekkora van, bekaphatjátok. Rendeltem pizzát valamelyik nap, nem mondom, hogy honnan, pizzástól. Az volt külön közlemény, kapaszkodjál, ha 20 000-essel, vagy annál nagyobb címlettel szeretne fizetni, előre jelezze. Azonnal hívtam őket, mondtam, hogy én 2 20 000-essel szeretnék fizetni, nincs kisebb, megdörülök, nincs kisebb, vagy arra tippelek, hogy ez, hát ez csak az 54 000-es bácsinak szól. Tudjuk, hogy mi van. A plakátról ismertek fel, az durva volt, jött egy csávó szembe, azt mondja, állj csak meg, megállok. Csinálj így. Ő az, ő az. Olyan tévén van, hogy, tehát, hogy tévé, és fut a információs sáv alul kéken, hogy ez a három betű, ez a PC, ez a under PC, ez az alsó PC, hogy kiírja, hogy milyen műsor megy éppen, és oda kapcsolok, kiírja információ, gyilkos számok, és mi történik? Csaj húzza a kenót. 45. 65. Ha ott kapcsoltam el, hogy 87. Anyádat. Liptai Klaudia levetkőzött, hát többek örömére, kevesebbek bánatára. Nem tudom, nekem ez a PR tevékenység nem tetszik, tehát, hogy már 3 hónappal előtte meg volt PR-ezve, hogy ő most már aztán levetkőzött, és még utána is. Amikor levetkőzött, elkészültek a szexi képek, akkor egy kosztümben a napilapokban így tépte szét boldogan a szexi képeket. Ezt nem engedélyezem. Hát jókorú teszed be, mert ha az lenne a bolyban, hogy így Liptai Klaudia mesztelenül így, akkor elhiszem, hogy nem engedélyezi, de nem ez van. Celebekről még. Sebestyén Balázsnak megszületett kisfia, úgy hívják Bennett. Azt kérdezték tőle, miért? Azt mondta, ebből 3 darab van az országban. Hát ilyen erővel legyen anya, mert abból tényleg csak egy van, nem? Tehát ez a Sebestyén anya. Azt javaslom, legyen Triceratops, az már ki is halt. Tehát Sebestyén Triceratops. A másik csatornán van egy ilyen, hogy celeb műszak. Hát elkaptam egy részt. Nem kellett volna, azóta izzadok, tehát Schmuck Andor szedett szemetet, ami hát szerintem egy 18-as karikát bőven elbírt volna. Ő picit ilyen ogrés, ilyen srekkes felsőtest, tehát legyen Shrek Andor innentől jó, tehát maradjunk ennyibe. Úgy volt, mint valami balettos a szemétér. A legnagyobb az Ernyei Béla volt, aki a** pulóverbe vágott disznót. Húpasz sába. És így mondja, ott kapott mellé egy ilyen vágót, vagy hogy hívják azt a... Böller, köszönöm szépen. Ülve könnyű. És kapott egy ilyen böllért, az volt a legnagyobb figura az egész műsorban. Laci, úgy hívták Laci. Mondja Béla a** pulóverbe, hogy jaj, és ez a disznóknak nem fáj, hogy... Hát mit Béla, hülye vagy, levágjuk, hát hogy ne fájna? Hát te hülye vagy, Béla. Van egy havarom, aki gyűlöli a munkahelyét, ha már celeb műszak, és mindig ilyen a gázmelókat nézek neki, és küldöm át e-mailen, hogy ide vadpatak szabályzó, meg ilyenek, tehát is semmi értelme. Egyetlen egyre csillant fel a szeme, átküldtem neki spermadonoráció. Visszaírt, hát végül is az irodába is egész nap a**omat verem, úgyhogy legyen akkor ez. Most volt nálunk fenn nagyfater megint, hát vonattal érkeztek vidékről. Úgy volt, hogy szombat reggel érkeznek keleti pályaudvarra, péntek este csörög a telefonom. Baj van, fiam. Még itt se vagy nagyfater, mi baj van? Nem tudtuk elérni a korait, csak a későbbivel tudunk menni. Ó, hát mondom, annál tovább alszok. Mikor indul? 4:20. Reggel. Mondom, meg sem merem kérdezni a korait, az 3:50, nem tudjuk elérni sajnos. Úgyhogy mehettem ki 5:10-re a keletibe, nagyon jó volt. Leszállt nagyfater 19 bőrönde, mi volt a 19 bőrönde? Disznóhús. De Pesten az nincsen, azt hozni kell. És így fél órája cipekedünk, mondom nagyfaternek, legközelebb hozzad fel a disznót, pórázom, érted? És majd levágjuk nálam, addig is sétál magától. Nem egyszerű. Alsó szomszédja Micóbá, nagyon nagy karakter a faluba. Micóbá ő, hát ő k***jét totál. Tehát az a lényeg, hogy neki nincsen tiszta pillanata. Tehát ez a amplitudo forever, ez megy non-stop. Kicsit lefagy, mint a k***hoz néha, de szeretem, mert szomszéd. Azt szeretem benne a legjobban, amikor így biciklivel indul haza a kocsmából, holott nem is azzal ment oda, tehát semmi. Bemegy, b***ik, kijön bicikli, nézd már mi az anyám, félúton eszmél, hát ez egy bicikli, és ez nem az enyém, úgyhogy megy tovább. Azt szeretem a legjobban, amikor magyaráz, megállít mély interjúkra, de úgy, hogy ő már nem bír állni. Múltkor azt mondta, Adamka, itt jön ez a pici hosszát egy ilyen fél perc. Adamka. Na. Tanuljál, az anyám b***zom meg téged. Tanuljál, mert úgy, hogy... És elmegy, de emberek, váljunk, rájöttem, azért kell tanulni, hogy be tudjunk fejezni mondatokat, nem? Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Kis Ádámot láttátok, és én hallottam ott hátul. Ugyanolyan egyébként, tehát... Igazából mindegy, volt a Sziget nyáron, Sziget Fesztivál, amiről meséltem, és képzeljétek el, legnagyobb kalandom az volt, lehányt egy német lány, hát ápoljuk a kapcsolatot a nemzetek között. Brassói apró pecsenyét kértem, Litkai kollégával voltunk, és leültünk egy asztalhoz, szembe ült a csaj, nem gondoltuk, hogy világcsúcs kísérletre készül, hogy... Csendben volt, a pasi a sportsérüléssel feküdt az asztal alatt... És így emeli a porrat, ez egy megszokott látvány a Szigeten, hogy valaki emeli a porrat, biztos itt is van, aki már ivott alkoholt. Nem, nincs. Jó, mindegy, akkor elmondom milyen. Így fogja a lány, hopp, mert amikor eddig vagy, itt van egy kis csapóajtó, ami nem engedi le a felesleges pálinkát, hanem ráfolyt. De te már szívod be, és így elporlaszt egy olyan 2 centet a fél deciből. Én még ott piszkálom, hogy figyelem a hús-krumpli arányt a brassóiba. Pálinka esik! Nem jött több, és akkor a lány még küzdött, bemolt az arcába a fél deci. Ezek a labancok nem tudnak inni, ezt már nem lehet lenyelni, ha így vagy. Mert benne van a nagy bugyborék, tudod, és az megfordult, na ő megpróbálta. rányelt, és rics, így átküldte a fogai között kipasszírozva az én brassóimba, ami nekem onnantól kezdve nem volt szimpatikus. Félretoltam, de a kollégám az csak így nézte a csajokat. Odalás, mi van, nem ízlik? Mondom, nem. Kéred? Hülye vagy, persze, de szóltam neki, hogy belehányt a német lány, miután megette. Fogadjuk szeretettel a mai este következő fellépőjét, a színpadon Csenki Attila.

0: titeket nagy szeretettel. Azt találta ki az egyik haverom, hogy ez az egész sertés influenzát a zöldség és vegetáriánus maffia találta ki, hogy leszokjunk a húsételekről. Én meg már várom, hogy végre jelentkezzen a hentes maffia zöldségbetegségekre, hogy támad a répa lepra, meg jön a szilva éc, és szerintem majd Bálint gazda bejelentkezik műholdon keresztül egy ilyen körtefa tetejéről, és megtanítja, hogy hogyan tudjuk részgálicsal kikezelni magunkból a dingyekankót, mert az már... Hát Máté Kriszta eltávozott most a képernyőről, nem tudom, hogy mit művel otthon a családjával, de azt mondta be még búcsúzásképpen szeptemberben, hogy a sertésinfluenza elleni új ellenszernek mellékhatása nincsen, pár héten belül pedig az is kiderül, hogy hatásos-e. Hogy lehet, hogy addig nem is védőoltással kísérleteztek, hanem egy zsák borsóval, és hát az felelgethetett hónapokig az abból márda dolgok. Van egy ilyen... Van ez a vicc, hogy a három gengszter béka ül a fágon, egyik mondja brek, második mondja brek-brek, harmadik mondja brek-brek-brek, mire az első lelövi a harmadikat, miért lőtted le, kérdezi a második, azért, mert túl sokat tudott. Ne szenteljünk ennek több időt. Volt egy ismerősöm, az hát dadogós volt, és úgy mesélte ezt a viccet, hogy három gengszter béka ül a fágon. Azt mondja az első, a f***om! És gyakorlatilag már én itt tartok most itt az elején. Na mindegy, Máté Krisztának a másik hölgyhöz kicsit később ér el a hang. Másik kedves Máté Kriszta beszólás nyáron, mert ő volt a fő rémisztő, nyáron azt mondta, hogy holnap nagyon óvatosan menjünk ki a szabadba, mert hetes szintű UVB sugárzás lesz. Én annyira megijedtem, hogy másnap reggel fogtam a kislányom kezét, mondtam neki, édesem, fogod apa kezét, mondom, fogjad apának a kezét, mielőtt kilépünk az árnyékból, ugyanúgy, mint az ebránál, szétnézünk, hogy elégette már valaki a napon. Látsz-e füstölgő galambokat, cicákat, fogod apa kezét, hogyha a gyerekekkel szaladtok ki az oviból a játszótér, akkor hagyod a többieket, hadd szaladjanak előtted. Ha nem megy magától, kilököddeti, nem mész ki a többiek előtt. Egyáltalán azt sem értem, hogy mi az, hogy UVB, az UVA-t, az csak így átugrottuk, hogy lehet, hogy közben már több tízezren meghaltak, teljesen kivagyok. Azt sem tudom különben, hogy a sertésinfluenza tényleg elkapná az emberek, és tömegével kórházban lennénk, mit csinálnának? Hát egyszerű eseteket nem tudnak megoldani. Nagybátyámat ebédidőben látogattam meg a kórházban, mellette ott feküdt Feri bácsi is, ő is, mind a kettőnek az ölében egy nagy tálca kaja, vagyis hát egy nagy tálca az ölükben, amin volt valami, amit meg kellett enniük. Feri bácsi elkezd egyszer csak hozzám beszélni, hogy fiatalember, nézem át, átvérzett itt a kötés az oldalamon, hogy atyaik, hát az ágy is tiszta, én vérzek, azonnal szóljon az ápolónak, vérzek, és tényleg látom, hogy Feri bácsi vérzik, vonszolom az ápolónak, hogy jöjjön már, hogy nézze meg, hogy itt mi van. Bejön az ápolónak, azt mondja, hogy Feri bácsi, hát Feri bácsi az Istenért maga tényleg vérzik, de én most mit csináljak magával? Tudja mit, elviszem az ebédjét, jó? És elvitte az ebédjét, úgy volt valahogy aparasztja már ebédidőben, ne vérezzen itt nekem, meg látogatók is vannak, bele kapja a fánkot, Feri bácsi, jó lesz az a gyerekosztályon valakinek. Én most olyan problémám volt, allergiarohamom volt pár héttel ezelőtt, hát gyakorlatilag egy éjszaka bedagadt az orromtól fölfelé a fejem, és nem hasonlítottam rám. Elmentem az orvoshoz, aki nagyon pökhendi módon annyit mondott, hogy szerintem ez egy egyszerű madártól allergia. Mondom, hajnal egykor a tévé előtt, hogy mire akar ezzel célozni? Galambokat dugdosok a torkomba olyankor, vagy verebeket nassolok? Hát nem, mi az, hogy madártól allergia? Teljesen kikészít, lehet, hogy túlspirázom egy kicsit ezt a dolgot. Jaj, hát egészen más téma. Most tudtam meg, Michael Jackson, az volt a legnagyobb álma, hogy eljátszassa egy filmben pókembert. Mondjuk szerintem ő nem ezt a piros rácsos ruhát vette volna föl, hanem varatott volna magának még 4 végtagot. És ha már megvan a 8 végtag összesen, akkor el tudja játszani a Lesszi hazatért is úgy, hogy ő a Lesszi a kutya, meg a gazdája a kisimogatja. Hát azért, na, a szimpátia csúcspontjára jutottunk, úgy látom. Vagy mindenki Jacko imitátor, mert ahhoz elég szarul sikerült azért. Hát. Nem tudom. Most meg az RTL Klub egy tévéműsor kedvéért felújított a Benkő Dániát. Én annyira irigylettem rá, hogy rögtön én is elmentem fodrászhoz. Brutális a fodrászom. Egy perc alatt letolja a hajamat géppel, és aztán 10 percet szarakozik azzal a nyakelvágó borotvával, és csak így borotválja lefelé, hátul, amitől ugye erősödik meg a nyakamon is a szőr. Ugye bólogatom, hogy tiszta pipa vagyok rá, hogy... De nem arra gondoltam, hogy szőrös a nyaka. Csak tényleg az állandó félelem, hogy azt látom, hogy egyre nagyobb területeket hódít meg a borotvával, hogy ma úgy kukucskál befelé az ingem alá, és hogy még hova borotválhatna bele a hátamba is, és... Hát én tényleg, én már garbóba vegyek néha, de azt is úgy arrébb húzza. Én attól aggódom, hogy annyira erősre borotválja a hátamon a szőrt, hogy 2 év múlva elmegyek fordászhoz, 1500-ért megnyírja a hajamat, meg fölajánlja, hogy 48 000-ért a hátamat is lenyírja. Hát... Évek óta kedvenc szél, mert élő egyenes adásban láttam egyszer az angol 4-es TV csatornán az első maszturbációs világnapot. És még milyen pervers közönség, még el sem mondtam, hogy miről van szó. Most itt minden egyes versenyzőnek volt egy saját szponzora, aki minden egyes teljesített perc után fizetett egy X nagyságrend összeget. Én ugyanennyire csöndben maradtam, tehát nincs baj. Ugyanennyire verejtékeztem, úgy idegességembe belegondoltam, hogy ez megy manapság a televízióban, meg az járt a fejem, hogy 16 éves koromban én az akkori osztálytársaimmal ugyanezen az elven mi pénzt keresettem volna, így, hogy nem kerestem, mi pénzt vertem el, vagy hát ki? És hát... Ide. A maszturbálásban semmi kínos nincs, azt az egyesetet kivéve, hogyha hajnal 3 órakor végzed ezt a fotelben ülve a Hitler pornó csatorna előtt, belealszol, ez még nem belealszol, és a kretén kábel TV programozóknak köszönhetően, amikor reggel 8-kor édesanyád ugyanott talál, ugyanebben a pózban, akkor az adott csatornán már nem a pornó megy, hanem az állatok világa. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Bátor ember! Ő egy ilyen bátor ember. Na, köszönjük szépen, Csenki Attilát hallottuk. Köszönöm kollégáimnak, Kis Ádámnak, Csenki Attilának és Magás Dánielnek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este is minket választottak. Isten őrizze meg jó szokásukat. Ha szeretnének minket élőben látni, akkor menjenek ki az utcára, néha ott vagyunk. Vagy gyertek el ide, itt mindig itt vagyunk. Jövő héten ismét találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönjük szépen, jó éjszakát!
0: Tegye már fel az a kezét, aki még soha nem maszturbált. Pincérek. Úgy szerettem volna világéletembe kiszólni a producernek, Kristóf. Ő sem. Senki nem mer jelentkezni. Jó, van olyan, aki már maszturbált valaha? Ezt vágjuk ki.

0: Drága hölgyeim, drága uraim, köszöntöm az ország legtöbbet látott és legtöbbet tapasztalt állampolgárát, Ede bácsit. Jó estét, Ede bácsi, jó estét!
1: Hát... ez konkrétan milyen fagyi, amit itt látok?
0: Nem fagylat, mikrofon, Ede bácsi, hát megint a riportról van szó.
1: Megáldjon az Isten, édes fiam, megáldjon
0: téged. Örülök, hogy ismét látom, hát nagyon jó színben vagy még, egész jó tartja magát.
1: Magamat még csak-csak eltartom, de téged már nagyon nehezen. Meg is kérlek, hogy majd a lábamról száján majd lefele, jó?
0: Ede bácsi, remek színben van.
1: Ezt tudod, te rólad, édes fiam, nem mondhatom én el. Egyébként nagyon hamar megszeretek mindenkit, egyedül valahogy téged nem sikerül. Franca pofádat. Két dolgot nem szeretek igazán, az egyik ez a tremoló.
0: Segítek, hogy megpróbáljam.
1: Nagyon rosszul jártam, mert akkor ezzel kezdek el nagyon elő. Akkor alulról van egy ingerenciám.
0: Hagyjuk így az egészet, ahogy van. Jó. Szóval Ede bácsi, mit szól, hogy megint én vagyok a riporter?
1: Megmondom őszintén, nem fogom lekopogni ezt. Egyébként ismertem édesapádat is, őt se szerettem. Valahogy én minden rosszra fel vagyok készülve, egyedül rád nem tudtam felkészülni. Te fiam, olyan ronda vagy így állva, mint más nekifutásból.
0: Ede bácsi, pedig most jövök a fitness klubból.
1: Inkább a Loch Ness klubba járja. Ez van, apám, ez van.
0: Ede bácsi, hova tűnt ön a közéletből?
1: Csalódtam, fiam, az emberekbe. Főleg azokban csalódtam, akik körülvettek engem.
0: Miért? Kik vették körül?
1: Most dobod el az agyad. Konkrétan hárman vettek körül. Én vettem körül saját magamat, a Gyula az Ottót, a Tóth-Ottót. Így voltunk hatan, így.
0: Ede bácsi, ugorjunk vissza az időben.
1: Jó, te csak ugorjál, én addig itt maradok, jó már.
0: Hol volt Ede bácsi első munkahelye?
1: Én először a kufufára írnoka voltam, fiam.
0: Igen, hogy tudott írni a remegő kézzel?
1: Úgyhogy amíg írtam, ketten rángatták alattam a papírus tekercset.
0: És mit csinált az ókori Rómában?
1: A triumvirátusban dolgoztam.
0: Kikből állt az a triumvirátus?
1: Na most... én voltam az egyik virátus, a Gyula a másik virátus, és az Otto a Jus Prima kaktusz. Így volt.
0: Ne haragudjon, hogy lehetett maga ilyen remegő kézzel Róma imperátora?
1: Na most én nem az imperátora, hanem a vibrátora voltam, édes.
0: Ede bácsi, ön részt vett a tatárjárásban?
1: Én nem tudom, mit röhögsz, hát te írtad, hát én még ilyet nem... de azt látom, hogy itt röhög, hát... A francban...
0: Részt vett a tatárjárásban?
1: Nem, én a sáskajárásban vettem részt. Saját kezelőleg daraboltam fel egy sáskát, úgyis, mint fejtor, és a tótottó, így...
0: És a török hódoltság idején?
1: Akkor végvári harcos voltam.
0: Miért?
1: Mert ahol én harcoltam, ott minden várnak vége lett, édes fiam.
0: És mondja, hogyan támadtak a törökök?
1: Azt kiabálták, halál rátok!
0: És maga mit kiabált vissza?
1: Azt, hogy szurok rátok!
0: Ede bácsi Isztambulban is járt.
1: Jártam, édes fiam.
0: És mi tetszett a legjobban?
1: A hárem.
0: Milyen hárem?
1: Mi hárem? Én, a Gyula és az Otto, a Tóth-Otto.
0: És Napóleonnál mivel tevékenykedett? Mit csinált?
1: Fiam, tüzér voltam, de elvesztettük a csatát, mert a végére összesen 4 golyónk maradt.
0: Már kinek maradt összesen 4 golyója?
1: Nekem, a Gyulának, meg a Tóth-Ottónak. Mi voltunk a golyós négyes.
0: Ede bácsi, a Habsburgok idején milyen álnevet használt?
1: Én voltam a Bugajak, a Béles fiam, már akkor is megmondtam, hogy a nemzetközi helyzet egyre fokosodik, érted? Egyébként ezek a mocskok Elzenaknál támadtak, marha büdösek voltak.
0: A Habsburgok?
1: Nem, a Warburgok.
0: Ede bácsi, mit csinált az első világháború alatt?
1: Ott voltam az Isonzónál, jött a mustárgász, mi meg csak futottunk.
0: Fett az égbe?
1: Nem, virsliért.
0: Ede bácsi, és a második világháború idején mivel foglalkozott?
1: Hol? A gyengénlátók hadiüzemében voltam én.
0: Ott dolgozott?
1: Ott dolgoztam.
0: És mit gyártott?
1: Vaktöltény.
0: A partra szállásnál állítólag a partizán lányok szárnyos aknával lőttek önökre.
1: Bizony, szárnyas aknával, de mi vissza is lőttünk neki.
0: Mivel?
1: Szárnyas betéttel, édesfiam.
0: Ede bácsi ott volt az Aurórán?
1: Nem, én akkoriban Németórán voltam.
0: Hát... Mi van, osztálytársak voltam, hogy mi? Ezek szerint jól beszél németül.
1: Három szót tudok, de azt is elosztottuk. Ugyanis egyet tudok én, egyet a Gyula, hát egyet meg az Otto, a Tóth-Otto.
0: Igen, értem, jó.
1: Igen.
0: Jó, hát akkor kérdezek valami egészen
1: azt
0: más.
1: Azt kérdez mindenképpen meg.
0: Igaz, hogy Ede bács...
1: Nem csak azért, hogy rá lehessen tenni a szalagra, csak emiatt, ha... Mi lenne az egyébként?
0: Igaz, hogy Ede bácsi lőtt az Aurora ágyújával?
1: Nem én lőttem, engem lőttek, édesfiam.
0: És kinek az oldalán állt akkoriban?
1: Kinek? Én a Gyula oldalán álltam, mert fújtak a nagy steppei szelek fújtak.
0: És honnan fújtak a szelek?
1: Hát tőlem, a Gyulától, meg a Tóth-Ottótól.
0: Szóval megszólalt az ágyú, és volt két pukkanás.
1: Bizony, én voltam az egyik pukkanás. Gyula a másik pukkanás, az Otto meg a nagy durranás volt.
0: Ede bácsi, mi volt ön a hadseregben?
1: Én a hadsereg legfontosabb faktora voltam.
0: Milyen faktora?
1: Rizikó faktora voltam. Én ott oroszlán részt vállaltam.
0: Miért?
1: Fordon ordítottam én. Alámírták Metro Goldwyn Mayer. De aztán magyarosítottunk.
0: Mire?
1: Rám, a Gyulára, meg a Tóth-Ottóra.
0: Ede bácsi, hogyan jutott el a téli palotába?
1: Sió csatornán jutottam. Na,
0: úgy értem, hogy fegyverrel?
1: Nem, szakszervezeti beutalóval.
0: Igaz, hogy menekülés közben átúzták a balti tengert?
1: Átúztuk, de nagyon szennyezett volt a vize.
0: És mitől volt szennyezett?
1: Na most figyelj, hát tőlem, a Gyulától és a Tóth-Ottótól. Mi voltunk a szenzációs négyes, azt már mondtam neked.
0: Ön 40 évet töltött a gulágon.
1: Ja, az a gulágon borzasztó volt, fiam.
0: És mi volt a legborzasztóbb?
1: Na most, hogy ezt nem tud megjegyezni, ettől elállok. Én voltam a legborzasztóbb, a Gyula meg a Tóth-Ottó.
0: Igaz, hogy Ede bácsi 3x3-as volt?
1: Nem igaz. Ezt kikérem. Magam, én 1x3-as voltam, Gyula volt a 2x3-as, az Otto meg a Földszín 3-as, közvetlenül így mellette. Az az igazság, hogy abban a házban is csak egy legény volt talpom.
0: És ki volt az az egy?
1: Na most te hülye vagy, én a Gyula és az Otto a Tóth-Ott. Jaj Istenem, valahogy egyedül veled nem tudok megbarátkozni, olyan nehéz a felfogás. Állj már kicsit távol.
0: Jó, így jó?
1: Ja.
0: Ede bácsi, járt már a Vidám színpadon egyébként?
1: Hogyne, esténként gyakran megfordultam az épületben.
0: Szerepelni jött?
1: Nem, szenet lopni.
0: Ön még mindig jól vezet?
1: Jó, lekopogom, jól vezet.
0: Személygépkocsit?
1: Nem, villanyáramot. Hát hogy lehet ilyen hülyeséget kérdezni?
0: Úgy hallottam, Ede bácsit mostanában megcsalta a felesége.
1: Megcsalt, igen. Csak az vigasztal, hogy egy férfival csalt.
0: És ki volt az az egy?
1: Így konkrétan én, a Gyula, meg az Otto, a Tóth-Ottó.
0: Ede bácsi, láttam, hogy fáradt egy kicsit. Nem álmos? Nem álmos?
1: Egész éjjel alig aludtam. Na. Azt hittem, hogy fáj a fogam, de reggel kiderül, hogy nem is a fogam fáj, hanem a tyúkszemem.
0: Miért cserélte össze?
1: Mert fordítva feküdtem az ágyba.
0: Ede bácsi! Mesél a régi hagyományokról.
1: Na most, fiam, nagyon szép hagyomány volt a karácsonyi betlehemezés. Mi voltunk a három királyok, mielőtt megkérdeznéd, az egyik király én voltam, a Gyula a másik, az Otto meg a tök király volt.
0: Értem. Na most...
1: Ugyanis úgy közben ultiztunk, tök volt az adó.
0: A Gyula is tök király volt?
1: Nem, ő tök réteg volt, fiam.
0: És ilyenkor egyedül szokta díszíteni a fát?
1: Egy szál egyedül, persze, általában három szálon voltunk. Ugye én az egyik szál, a Gyula a másik, az Otto meg a szívószál, így voltunk.
0: Hát gondolom, lógott a fáról a sok finomság.
1: Bizony, mi lógtunk hárman.
0: Ede bácsi, ismeri a jelenlegi kamatlábat?
1: Csak a csirkelábat ismerem, mivel kisnyugdíjas vagyok, tudod?
0: De azért most is jár bankba,
1: minden
0: ugye?
1: Minden nap ott vagyok, minden nap.
0: Akkor már jól ismerik arcról.
1: Nem ismernek, fiam.
0: Miért?
1: Mert harisnyomval a fejemen.
0: Akkor ezt most hagyjuk, jó, inkább a színpadnál maradjuk. Ugye régen ön balettozott is.
1: Bizony, bizony. Nagy beugrásom volt nekem a hatjuk tavába.
0: És mi volt a visszhangja?
1: Nagy csobbanás volt, aztán ez a három ilyen blúgy, blúgy, blúgy. Akarod még egyszer?
0: Igen.
1: Blúgy, blúgy, blúgy.
0: Én még ilyen blúgyot sosem hallottam, Edevács.
1: Nem csodálom.
0: Drága Edevács.
1: Rajta a pofát elvesztettem, hol tartunk. Ja, mondj meg!
0: Ede bácsi, most mindenütt nagy elbocsájtások
1: vannak. Sajnos nem elég nagyok, fiam.
0: Miből gondolja?
1: Abból, hogy te még mindig itt állsz mellett.
0: Hányszor rúgták életében?
1: Na most engem háromszor. Először én rúgtam ki saját magamat, szóval az Otto rúgta ki a Gyulát, mostanában meg a Gyula rúgja ki.
0: Az Ottót?
1: Az államtitkárokat rúgja ki.

0: Eda bácsi, mivel foglalkozik most?
1: Na most, én a Gyula tanácsadó testületében dolgozom, azt tanácsoltam neki, állujon patogatott kukoricát, hogy népszerűbb legyen.
0: Milyen néven?
1: Pophorn.
0: Hát nézze, mint tévében megforduló ember, elég jól informált vagyok. Mondom, mint tévében megforduló ember, elég jó informált vagyok,
1: ugye? Inkább deformált vagy, édesfiam.
0: Szóval...
1: Sőt, egyébként téged kellene előléptetni.
0: Igen, és honnan?
1: Gellért, hogy tetejéről így egyet léptél elő. Nem kérdezni, hogy marhasság.
0: Ede bácsi, annak idején kin volt az Omega koncertjén?
1: Kin voltam, mert ha bellettem volna, akkor nem ázok bőrig a franc, aki meges.
0: Hányan voltak kint?
1: 60.003-an
0: volt. Ki volt az a három?
1: Én a Gyula.
0: Melyik Gyula?
1: Hon Gyula, ahol volt ki. Folyton ilyen V-betűket mutatott a kezével.
0: Viktóriát?
1: Nem, két konyakot kért a büféből. Egyébként ott voltak a régi MSZMP-s tagok is.
0: Ők mit csináltak az Omega koncerten?
1: Ők voltak a régi csibészek.

0: Mama! Szevasztok! Jaj, de jó, hogy eljöttetek te, de jó, figyeljetek ide. Segítség kéne, lemezt kéne csinálni. Tényleg, nem mondom, ugyanis az a helyzet, hogy segítened kell, mert úgyis te veszed meg, és legalább akkor olyat veszel, amilyet csináltál, nem? És akkor rám aztán semmi felelősség nem hárul. Először is meg kéne beszélni, hogy mi lenne mondjuk az egésznek a címe, tudod? Az a helyzet, hogy... De drága vagy! Poén nélkül is jól érzi magát, mi? Az a helyzet, hogy az egyik lemezemen a magam módján emléket állítottam drága Szendrő Józsi bácsinak, első igazgatómnak. Na most ezen a lemezen szintén a magam módján szeretnék emléket állítani második igazgatómnak, Komlós Jánosnak. És azért úgy gondoltam, hogy jó lenne, ha az lenne a címe a lemeznek, Komlós után szabadon. Na most, jó van, ne tüntess, csak tapsolj. Berebbi balé lehet. Na most, én az, ami a szöveget illeti, mindent elmondanék, amit úgy is tudom, hogy kivágnak. Hát na, az időt meg kell csinálni itt. Tudod, hogy van majd, amikor fogod a lemezt hallgatni, amikor ilyen klatty van. Na, ott volt ez a rész. Félek, hogy olyan lemez lesz, hogy tele lesz ilyen klatty, klatty, klatty, klatty. Hát amilyen a politikai helyzet most, úgyhogy... Azt mondja, klattyogta Hofi Géza. Na most, hogy néztem a rádió újságot, meg az ilyen komolyabb dolgokat, amikor egy műsor elkészül, ugye fel van tüntetve, hogy ki csinálta, meg hogy csinálta. Nem akarok lemaradni, a következő lesz ráírva a lemezborítóra. Szerkesztette Hofi Géza. A rendező munkatársa Hofi Géza. A munkatárs rendezője Hofi Géza. Segédrendező Hofi Géza. Rendező segéd Hofi Géza. Rendezte Hofi Géza. Na most akkor eddig megvagyunk. Na, szóval akkor induljunk. Hát én elmondanék mindent, amit gondoltam. Valahol valami nem tetszik, beleszólsz, már ki is hagytam. Jó van? Na, képzeld el, ez egy ilyen kórházi műtő lesz itt a paraván mögött. Oda lesz betéve a műtő, aztán azon fogok feküdni. És orvos mondja, hogy kapcsolja be az altatógépet. Gombot megnyomnak, és az jön hangszóron, hogy a szocializmus építése, az üzemi demokrácia éveszint. És már mindjárt vagyok kábítva, tudod? Ez olyan, mint az ópium, nem? Na tényleg, ópium miből készül, tudod? Mágból, ez az, ez az. A rohadt szemét imperialistáknál, tudod? Ott készül mágból. Mert nálunk dumákból, tudod? Szóval azért mondom, hogy nincs, aki segítsen. Képzeld el! A múltkor eljöttek hozzánk a színházba, eltévesztettem, szóval eljöttek hozzánk cenzék, ott jut a cenzné, mellette meg az ura, az a cenzura, hát te... Dicsértek, hogy remek, hát Géza! Milyen közéleti, meg politikus, meg hát kitűnő, hát Géza. Amit aznap is mondtál, Géza, az többet nem mond. Hát ugye aztán hogy lehet csinálni? Na utána az a rész jött a műsorba, képzelt, amiből sajnos baleset is lett. Olyan 4 méter 20 centi magasból körülbelül. Minden előadáson a színházban úgy zuhantam be a színpadra. Amelyikőtök látta, az még emlékszik. Legalább az esésre, ha a többire nem is. Képzeld, amikor próbáltuk ezt az esést, kijött a szakszervezet munkavédelmi akárki, hogy honnan lesz az? Hát mondom, föntről, azt mondja, hát az magasan van, a szakszervezet nem engedélyezi, akkor még ez a lengyel ügy még indult, tudod? És nem tudták még, hogy merre megy. Saját felelősségemre, az már, csak akkor menjen följebb. Mert olyan aranyos volt. Na szóval képzeld el, 300 alkalommal mindig úgy zuhantam be a színpadra, semmi gond, oda volt téve egy ilyen gumi valami, arra úgy ráestem. Na, szilveszter előtt 2 nappal mit ad Isten, illetve hogy nem eltársak. Kézeld el így egy olyan fél méterre a gumi mellé, gondold el. Nagy port vertem föl, hát képzeld el engem onnan fönt, hogy pács! Leestem, csak jött a pletyka, nagy érdemű public, tudja keverni a szalámi célra. Az egyik variációt elmesélem, jött a szöveg, hogy ismeri feketéket? Micsoda a beszéd? Van trafikjuk is, mindent tudnak. Van kocsijuk is, Ford, Wagon Station Campingkán. Ők mondták, Hofi azért nem szerepelt szilveszterkor, mert előtte összeverekedett a kabossal. Nézd meg! Ráfekszem, meghal, hát nem. Azon kívül nem vagyok olyan hülye, hogy ilyen komplikált politikai időszakban ütöm a vörösöket. Hát kell nekem egy szükségállapot, mi? Na, szóval leestem, képzeld el, nyoma is megvan, nézd meg. Eltörött a vörös borom, látod? Puf, úgy lejöttem, mint a malévgép Prágába. Tényleg úgy lezuhantam, mint az a szobor annak idején. Stán, melyik szoborra gondoltál? A szemed nem áll jól, tudod? Mert én a Pázmány Péter szobrára gondoltam. Elvtársak. Igen, mert ledöntötték. Azt is. De rosszak vagytok. Yeah. Azért mondtam, hogy azt is. Ledöntöttek még egy másik? Nem, várjál, összekevertem. Siker megzavar teljesen. Nem, amelyik szoborra én gondoltam, azt nem döntötték le. Ezt felrobbantották! Ezek a piszkosok a hétszentségit neki. Felrobbantották a magyar nép nagy vezérének, hősfiának, Gömbös Gyulának szobrát, elvtársak. A magyar nép nem felejti el hősfiát, nagy vezérét, Gömbös Gyulát. Ebben nekünk segít az okos, csöccses emléktábla. Láttátok? Nem-e? Hát szabad-szombaton merre kújtorogtok? Hát? Csak az a hülye bevásárlás, mi? Kenyeret miért vettél, szárazod, mi? Az a jó, az már kész van. Na várj, elmondom ezt a cöccöste emléktáblát. Képzeld el, Erzsébet híd, Budai híd főénél a parkban, van egy okos cöccöste emléktábla, valami tanácsi népművelési akármi tetette oda. Hát igaz? Adjál, hogy megnyugszom majd. Oda tették ezt a cöccöste emléktáblát, sajnos télen nem lehetett látni, mert eltakarta a hó. Na hát, a hónak legalább esze van. Na, idézem a cocsaista tábla szövegét szó szerint. Azt mondja, ha csak rámondom. Na, csak budapesti partizánok felrobbantották Gömbös Gyula, fasiszta miniszterelnök szobrát. Ez van rajta. Ja. De hogy kik voltak a partizánok? Azokra már a franc se kíváncsi. Hát nekem is úgy tele van velük a pupom, hogy az... Mert ők robbantgatnak, ugye? Mire kell emlékezni a cocca és a tálba szövege szerint? Hogy ezen a helyen állt Gömbös Gyula, fasiszta miniszterelnök szobra. Gyula bácsi! Nem felejtünk el, amíg élünk. Meg amíg ilyen táblát tesznek ki. Ja. De tényleg gyerekek, hát beszéljük meg, hát ha már itt tényleg itt vagyunk. Hát miért nem lehet kiírni a táblára a partizánok nevét? Hát nem voltak olyan sokan. Ott. Mit mondasz? Á, ne idegesítsék. De tényleg a nevüket miért nem írják ki? Nehogy üldözzék őket, mi? Hát akkor a személyi számot nem kell odaírni. kész. Egyébként nem tudom, tudod-e? Magyarországon a partizánokat központilag irányítva üldözik. Az úttörők. De ez a sok rohadt kölök, ez megy lakáson lakásra. Itt a fejem közepe, előre. Kerestek valamilyen ilyen újságpapír csomagot, meg hagyományt. Ez a kettő veszett el állítólag, a francia.
1: Jaj, gyerekek, gyerekek.
0: Szóval, visszatérve az elejére, minden annyiuszon várja, aztán vidámabb leszek, mi? Szóval mit vannak, mi? Egyébként képzeld, de tudod, mit láttam? Na, képzeld, de láttam. Már jobb kedvem van, láttam? Ennyi, ez nekem ennyi, érted? Ilyen vagyok egész nap, hazamegyek, tudod, ennyi, érted? Na most, ne vágj föl! Na, szóval nem hülyeskedünk, mert mindjárt kifut a szalag. Na, szóval, képzeld, de láttam egy volán vállalatnál egy Zill teherautó menetlevelét. Hát ilyet? Azt hittem, összekarmolom magam. Ez. Szó szerint idézem, képzeld el, a menetlevélen rajta van a dátum, a kilométer óra állása, szöveg, szó szerint. 30 mázsa kommunista. Mi van? Sok allod? Ez volt rajta. 30 mázsa kommunista, szállítása oda-vissza. Hogy van ez? Miről van itt szó? Sofőrt beírták, hogy Horváth elvtársa. Mit jelent ez, hogy 30 mázsa kommunista, szállítása oda-vissza? És mi a francot jelentene? Hát gyakorlatra vittem a munkásőröket. De hát ez hogy lehet ilyen hülyén kiírni? De hogy írjam ki okos, amikor szabály van rá? Zill teherautóval személyszállítás tilos. Csak mázsát ilyetek. Egyébként, mert én aranyosak vagytok, és itt időztök ebbe a melegbe, hoztam egy viccet ajándékba, te húsvétra. Jövőre. Csak kedvességem az semmi, mi? Belém köt, hogy elkéstem. Belém köt. Nyugodj meg, neked sincs már tojásod. Nyugodj el. Most képzeld el. Na, de többinek elmondom azért. Egy egyszerű kis vicc meg fogod hallani. Semmi politika nincsen benne. Különben is ismersz, ugye én politikát a műsoromban soha. Hogy ne, bevigyenek. Még egyszer, nem? Mi viccelünk itt, mi? Na szóval, egy egyszerű kis állatmese, azt mondja a farkas fiú a róka fiúnak, de figyeld meg, hogy politika egy szó nincs benne. Azt mondja a farkas fiú a róka fiúnak, hogy te, verjük meg a nyulat. Na, majd holnap megvárjuk. De ma verjük meg. De ma mi verjük? Ha sapka van rajta, akkor azért vertük meg. Ha meg nincs rajta sapka, akkor meg azért. Oda mennek, paf, agyba főbe verik a nyulat. Azt mondja a farkas másnap megint a rókának. De, megint vertük meg. Hát tegnap már megvertük. De ma mi vertük meg. Kérünk tőle cigarettát. Ha ad füstszűrőst, akkor azért vertük meg. Ha meg ad nem füstszűrőst, akkor meg azért. Oda mentek, de nyúl. Adj egy cigarettát! Ha miért parancsoltok? Füstszűrést, vagy nem füstszűrést? Nézd az anyja szentségét, megint nincs rajta sapka. Úgy, ahogy semmi politika nincsen benne. Azért röstel lettem volna, hogy azért engem az a vicc egy időszakra azért emlékeztet. Mesélték, hogy akkor sok emberen nem volt füstszűrő sapka. Jaj, várjál, most kapcsolok itt még nagy zavaromba. Be sem mutatkoztam nektek. Na, várj most. Se rokona. Tudja a verset, hallod? Ne lenné ennyire művelt, te! Hol végeztél? Milyen szakon? Éjszakon mi? Na. Se rokona, se ismerőse, nem vagyok senkinek. Én vagyok a szocializmus. Szebbet vártál, Gizi? Aranyanyám, ez van. Tudod mit? A szomszédainkat látogasd meg, aztán örülni fogsz nekem is. Na most... Engem, mint szocializmus, nem úgy találtak ám ki, nem úgy költöttek. Engem úgy álmodtak. Én egy álom vagyok. Nem is akárkik álmodtak. Mondom, Marx. Meg Engels. Na? Lenin, jó van, okos vagy, ülj előre. Lenin engem már színesben álmodott. Mert mint tudjátok, az álom színes. A felkelés előtt. Lenin éppen engem álmodott, amikor azt mondta magának, hogy fel kéne kelni. A november 7-e van, és akkor volt a felkelés, és azóta nem vagyok álom. Ennél résznél meg kell állni egy pillanatra. Kaptam egy kritikát erre a kis részre, nem is akár kitől, hanem a kritikustól, a 70 éves kritikustól. Úgy volt az eredeti szöveg, hogy Lenin éppen engem álmodott, amikor azt mondta neki a takarítónője, Pavlovna Ivanovna, hogy Lenin elvtárs, tessék felkelni. November 7-e van, azt mondta Lenin, tényleg, ma van a felkelés. Megnézte a kritikus, kérdezték, hogy na milyen volt. Következő volt a válasz. Nagyon mélyen szánta. Nagyon politikus. Csak a történelmi hőségnek nem felel meg. Ugyanis nem a takarítónő keltette föl Lenint, hanem Lenin a világ összes takarítónőjét. Ilyen az élet. Jaj, várjál, most jut eszembe. Jelmezem is van, te. Felveszem, eldobod magad. Ugye, ilyet nem láttál még. Addig nehogy elmenjél, jó?

kezéssel a vájárókat, elküldték szövőnőnek. Tényleg, ez részben sikerült is, tudod? Szőni még nem tudnak, de csöcsük már nő, ilyen. De ilyen. Oh. Ilyen sörcsös, tudod? Középre egy. Voltál te már a Komlón? Ilyen mindenki. Na szóval, ezek a rohadt imperialisták, meg gondold el, az olajárat fölemelték, ugye? Az meg ide begyűrűzött, meg ide a lettő végig, aztán jön ám minden. Na most erre bemondták, hogy hétfőtől kezdve megint szénnek kell fűteni. Hát, hogy honnan a francból lett megint szén, mi? Valamelyik okos elégett a falábát, mi? Hát, különben onnan lenne, ugye? És még valami. Amit kivesznek belőlem, azt mind garanciában. Ti vagytok rá a garancia. De azon gondolkodtam, hogy akkor mire cserélnének, hogyha egyszer totálkáros lennék. Az elején vette ki velelem egy fegyvert, ilyet nem láttál, behozom, elájulsz. Ez már valami, mi? A tangóharmonika, kérlek szépen, a tangóharmonika az 50-es évek igen-igen komoly fegyvere. Ezzel írtották ki a kulákot. Minden rohadt kulák. Hogy dögöljön meg? Be a börtönbe! Ja, nem is mondtam, hogy önként. Hát. Emlékszel rá, nem? Nem emlékszel. Okos. Úgy látszik, azóta magasabb lett a beosztásod. De azért remélem, a lódenkabátod még megvan. Vigyázz rá, jön a tél, vigyázz. Na, oda mentek a kulákhoz a harmonikával. Na, kulák! Akarsz hallani csasztuskát? Mi akar a franc inkább a börtön? Puffék ellenek. Csak kulák járt jó, hogy bement a börtönbe. Te nem fogsz ilyen jól járni. Neked most meg kell hallgatni a csasztuskát. Okos! Kérlek szépen, eredeti múzeumi példány, figyelj! Ja, ez kettőre van zárva, várja. Egy, két, há, négy. Mit nevetsz, ebből nem lehet baj. A szövegét meg nem én írtam. De azért okos, a végtelenségig, figyelj! Mi az ifjú úttörő, figyelj, szükített, figyelj. Mi az ifjú úttörő, köszöntjük a népet, hogy a szebb jövő felé megint nagyot lépett. Puff, ott a fal, a fal. Jaj. Gondolj el! Minden kulák benn van a börtönben, azt mondja a fegyőr. Uzzaló sorakozó, lépés időj! Na végre! Hülye Sánta! Hát rab az ilyen! Utógyújtásod van, mi? Majd állítok rajtad, ne félj! Na, a rabok állnak szépen sorban, azt mondja a fegyőr. Te mi vagy benn? Jelentem, kulak vagyok. Meg fogsz dögleni. Mocskos rohadt szemét, népellenség. Ki fogom taposni a beled? A rohadt anyáddal együtt, de! Szemét, rohadt mocsak, kulak vagyok! Szégy valahol, én már vagyok! Rohadt szálkás kulak. Anyád halőr volt, ugye? Na, várjál csak. Oda foglak felakasztani. Ha majd egyszer lesz szögünk. Te miért vagy be? Jelentem. Te is kulák vagy, hogy akarsz?

0: Megkapod leírva. Te rohadt reakciós mosladék, te. A kulákot kiirtották, emlékezzél vissza, egy picikét túllőtek a célon, hát a kulákkal együtt kiirtották a disznóhúst is, a marhahúst is, meg a minden húst is, tudod? Akkor vittek be a műtőbe vakbéllel, vakbelem volt. Nem látta, hogy húst ettem volna. A kukorica prószát meg nem mutatta ki, pedig zabáltuk dögivel. Na mindegy, ennivaló nincs, azon gondolkodtam, hát azért, mert nálunk épül a szocializmus, hát azért enni még csak kell. Ahogy a mondás mondja, gondolkodom, tehát eszem. Tehát vagyok. Ha eszem, leszem. Úgy kell mondani. De, hogy a szocializmus építése közben enni is kell, nem így képzelik ám ezt mindenhol. Na, körülírva elmondom, várjál. Az egyik országban hoztak egy törvényt, hogyha valaki élelmiszert halmoz fel, 5 évig terjedő börtönt kap. Mit gondoltok? Van ez már 4 év. Azért, ahogy látom, van egy-két cellatársam is. Ez a jó, hidd el. Van miből leadni. Illetve majd lesz. Nevetsz most még, várjál csak. Fogod te még mondani, hogy azt hittem a Hofi viccet. Azt hittem én is egy darabig. Néztem az ismétlést most május 1-én, az önök kérték adást. Tudod, mi a borzasztó? A 2-3 évvel ezelőtt felvett műsoromnak minden szava mára aktuális. Hogy én ilyen friss vagyok? Hát ez... Ja. Az amerikaiak fellőttek egy ilyen műholdat, és arról a műholdról egész Európát ellátják amerikai tévéadással. Na, mindjárt megijedtek, hogy...
1: Hát akkor most, hogy itt...
0: Mostantól lesz film is, ugye? De akkor most ugye a rohadt imperialisták, meg a rohadt kapitalisták most majd fel fogják higítani a mi politikai nevelő, felvilágosító, nevelő, politikai felvilágosító, politikai, szociál nevelő, agitációs politikai, agitprop, szocpol, politikai munkánkat, ugye? Na nem baj, mi meg építünk egy nagy zavaró állomást. Hát hülyeség, hát nem, a minek? Egy. A zavaró állomás felépítése borzasztóan drága. 2. Mire ez az amerikai műhold elkezd sugározni, addigra úgysem lesz villany. Hát már most nincs. Napi 3 órát. És mikor nincs? Este. Hogy lássák, hogy nincs. Volt nekem még egy hasonló témájuk. Szövegem, csak azt meg kivágták a műsorból, olyan aprítást rendeztek, kombánnyal jöttek valóságban. Igen, mondták, hogy nem mondhatom el, mert hosszú. Ja, messzire elér. Egy ember bement a henteshez, nem itt nálunk. Bement, ahol bement, hát. Hát annyi hentes van, amelyik üres. Ezeket miért nem alakítják át ruhatárnak a franciért, nem? A fogas megvan, csak meg kell számolni, nem? Mindjárt nem kéne sorba állni kabátért a levesbe. Na gondold el, hogy... Azt mondja az illető, azt mondja, kérek 1 kiló fejhúst, nincs.
1: Hát akkor...
0: 1,5 kiló pörkütnek valót. Nincs.
1: Hát akkor egy olyan.
0: Kila pacalt. Nincs.
1: Hát akkor egy olyan.
0: 40 deka sonkát. Nincs. Hogy szavába ne vágja. 2 kiló oldalast. Nincs. Hát akkor 1 kiló lábszárt. Nincs. Azt mondja a főnök a raktárból, Józsi, Ki az, aki ennyire válogat? Na, visszatérve a kulákra, pedig gondolom az igazság kedvéért már csak el kéne mondani ennyi év távlatából, mert úgy nem igen beszéltek eddig róla. Szerintem meg fontos lenne tisztázni azt, hogy... Hát ilyet ne tapsolni meg aztán pláne, hát vigyázz! Hát ne csinálj már ilyet, amit elkezdél tapsolni, erre a kerület politikai vezetése megtudja, hogy a familiádban volt kulák. Hát ilyet ne lehet. De engem figyelj, mindig tapsoltam én? Nem, na látod. Pedig három volt. Mind a három apám kulák volt. Ezért nincs diplomám. De így legalább nem kell vegyülni. Na, szóval... A kuláknak azért volt, mert értett a mezőgazdasághoz, tudod? Tudta, honnan jön ki a malac, és honnan jön ki a disznó, az ilyen egyszerű. Komolyan, halac jön ki a disznóból, disznó jön ki a kocsmából, kész. Na most nálunk, az üzletekben nézzél szét, ott az ennivaló. És nem azért van nem nálunk ennivaló, mert december végén itt járt a Jézus. Megvizsgáltam népfront szemszögből. Jézus máshova is ment, meg ott még rokona is van. Nem tudom, tudod-e, hogy ott szenteste miért függesztették fel a kijárási tilalmat? Mert tudták, hogy szegény Jézus tízig nem végez. Mire szépen nálunk van ennivaló, mi következik ebből? Hogy van megint kulák is. Hála a jó Istennek, meg a fólia sátornak. De, ha nem lenne ilyen erős mezőgazdaságunk, olyan ipari ország lennénk, hogy arról kódulnánk. Szóval mondom, van megint kulák, csak most már nem úgy hívják, hanem például bábolnai állami gazdaság vezérigazgatója. Ért hozzá. Fel is jelentik minden hónapban. Csak most már nem viszik el a feljelentőket. Igen. Ez a bábolna, így tudod, a burgert a góré, és hogy hívják bábolnát? Burgerlandnak. Ja, igen. Egyébként ez a névtelen feljelentés, kérdezében ez nálunk népi hagyomány, tudod? Ez a sok szeméttetű, tudod, ezek nem döglöttek meg még mindannyian. Van olyan mocsok, amelyik még most is él, tudod? Ja. Címet tudja, papírja van, ceruzája van, főjelent. Kész. Tudod, a három ez elég indok, nem? És ezek a piszkok annak idején nálunk a télapó, a gestapónál. A két öreget mindig összekeverem, mi? Hadd nézd, mi megy a műtőbe, várj meg. Te, illetve én. A szocializmus terjed. Már két ágyon fekszem. Szétvágtak, mi? Nem ám, te én, mint szocializmus, én magamtól terjedek, tudod? És éppen ezért nem szerettem, hogyha azt mondják, hogy ott meg ott már ott vagyok. Én meg tudom, hogy még nem vagyok ott. Na ezt elmondom világosabban, még egyszer várjam. Enélkül nem mehettek hazát, ne érte. Ez a lottó, vagy a motto. Na, szóval. Na most, én, mint szocializmus, valahogy nem szeretem a földrajzilag homokos területeket. Ezen még cizellálni kell, várjál! Innen kezdjük, várjál! Szóval, engem, mint szocializmus, valahogy nem mindenhol szeretnek ott a sivatagos területen. Ott én valahogy nem tudok gyökeret verni, tudod? De, ott én már annyi mindent vertem, gyökeret nem. Nem, pedig locsolom is. locsoltam is, nem ám ilyen hülyén, vízzel, tejjel. Oda én ma annyi tejeltem, és nem. Nyelni, nyeli, csak nem köt meg. Hát valami asszuálni meggátolja, én mit értem. Tudod, akkor pedig belém kapaszkodnak, belém rúgnak, tényleg a központ, tudod? Nem kéne összekeverni ennyire, nem? Valaki azt mondta egyszer itthon, hogy legyen már végre minden az, ami a neve. A krumplileves legyen krumplileves. Évtársak. Egyszerűen tudni kell, hogyan kell eltenni a befőttet. A sivatagon hiába írják rá a konzervra, hogy szocializmus, ami beleszagolunk. Hát tudni kell, hogyan kell eltenni a befőttet. Na, ki segít nekem, lányok? Mi kell a befőtt eltenni? És hagyjam szépen bátran, na? Szalicil, nagyon jó. Azt hittem, gyümölcs már nem is kell. Szalicil elsőre, hallottad? Imádlak, jó van. Te aztán magyar vagy, ez már valami. Azt tudja, hogy nincsen semmi, de legalább ne romoljon el. Szóval kell, gyümölcs kell, aztán kell cukkerbite, kell, na most... Mit szólsz, mi? Jaj. Na, utána az üveget mivel takarod le? Celofán, nagyon jó, celofánom, nincsen, van egy ilyen nylon-ingem. Ez a celofán, addig játszás, Dibor. Na, az üveget utána mivel kötöd le? Gumival, nagyon jó, van gumi nálad? Nincs? Nem ide készültél? Na várjál, nálam van egy ilyen csoportos. Na, szóval... Komolytalan népség vagytok meg. Na most, tegyük el a szocializmus befőttjét. Az üvegben benne van a gyümölcs. Ráintjük a szilencium, a szalincimumomot. Mit tudom, mit intünk rá? Letelítjük a celofántal az üveget, szépen, így. Elővesztük a gumit, lekötjük.

0: Aki bekebe lesz, belerugok.
1: Szálem. Shalom. Hát, ha itt van mindenki. Tudod, amikor ilyen van, akkor olyan nyugtalan vagyok, tudod? És ilyenkor úgy szeretném megkérdezni a nagy álmodómtól azt, hogy...

Emlékszel még az első találkozásra? Nagy társaság volt a Putyilov gyárban. Annyian voltunk, mint a sokan. Mondd, hogyan folytassam az életem. Szomorú lenne már.

0: Most meg ott a műtőben akkora serteperte van, képzeld el. Most tették velém az új 5.-6 éves tervet. Mi vagy te, bérelszámoló vagy? Vagy népies ellenőr? Mi vagy? 6.-5. Ha mi a különbség? Akár honnan szorozott 30? Na ezt a tervet teljesen másképpen készítették, mint annak idején. Hogy a terv akkor régen hogyan készült, látod? Gyűröttebb fejűek még emlékeznek rá. Szegénykéim, azt hiszem az 50-es években gyűröttek meg egy életre. Na, a többinek, a kiszeseknek meg elmesélem. Inkább tőlem tudják meg, mint hogy még egyszer át kelljen élni. Az Isten ne adja, elvtársak. Miért hajoltál el? Ettől félsz? A keresztől vagy a szomszédodtól? A kereszt nem olyan veszélyes, mint a szomszéd. Na képzeld el, hogy lementek a faluba a tervkészítők Józsi bácsihoz, szép, hosszú, barna bőrkabátban. Józsi bácsi, a disznó mennyit fog fialni?
1: Előre rosszabb se tudja megmondani.
0: A pofát befogod, rohadt paraszt. A számot mond, a disznó mennyit fog fialni.
1: Hát, tetszik tűnni.
0: Puff, egy pofon. Jaj, mennyit fialjon? Ha mennyi a terv, eltárs? 14. Hát akkor annyit fog fialni. Fölajánlásból. Hát, kinek ő még egy ekkora pofon? Mennyi a terv, eltárs? 14. Ezt megmondták a disznónak is. Azért jobb, ha maga beszél vele, mégis egy szinten vannak. Na képzeld el. Telt múlt az idő, jött a fiallás ideje. Oda mentek a disznó végéhez. Szép kis huzagolt disznó volt. Csámcsogást hallottak. Szóval te hülye, ez az indulási oldal. Na mindjárt mentek a másik oldalra. Na gyűjt a malac csarnok elsőre, képzelde. Na a disznó fialt 10 malacot. 10-et. Azt mondja a pártitkár. A Szűzmárja, édesanyám, aki a mennybe lakozol titokban. Ez a nyövás disznó 10-et fialt, amikor 14 a terv. Hát ebből még szabotázs is lehet. Jaj, mit csináljak? Mert malacot nem tudok. Na, az asszony is csak húzódozik. Hát akkor csinálok statisztikát. Magyar módra. Beírok 11-et. Hát az már mégse 10. Meg már majdnem 14. 11 beírva, papír ment tovább a járáshoz. Azt mondják a járásnál. Enterem, felháborító eltársa. Enterem, felháborító eltársa. Ezt nem csinálhatjuk meg, eltársa. Ezt, eltársa, a járás dolgozó népével nem csinálhatjuk meg, eltársa. Nem eltársa. Illetve eltársa, csak nem csinálhatjuk meg. Tisztelője vagyok már. A meleg, az. Szóval eltárszak, ezért, mint a járásnál, beírunk 12-t. 12 beírva, alakul a terv, gyönyörűen. Papír tovább ment a megyéhez. Azt mondják a megyénél, ha? Szépen vagyunk, eltársunk, szépen. Hová milyen húzatos, mi? 12? Hát. A szomszédban nem fial senki, hát ilyet nem lehet. Se baj, eltársunk, se baj. Ezért, mint a megyénél beírunk 13-at. 13 beírva, alakul a terv, kitűnően, pompásan. Papír tovább ment föl, KB. Nem tudom, meddig ment föl, KB fölment, hagyjál békén. Rossz vagy. Na, fönn azt mondják, hogy 13, elvtársak. Szomorú vagyok, elvtársak. A terv az 14. Elvtársak, Tehát egy. Nem volt már valahol elvtársak. Az se lenne baj, ha nyúl, csak röfögjön. No, nem baj. Mi meg beírunk 14-et. 14 beírva, megvan a terv, papíron, határidő előtt, abban a pillanatban, éljen Rákosi, éljen Rákosi. Kedves elvtársak, Matt. Nagy szeretetet köszöntöm, a szocialista lista lusta termelő. Kimagasló világszínvonalájánának a 14 malacot. Ezért mi most úgy döntöttünk, a 14 malacból 10 darabot exportálunk, a többit meg megesszük mi. Most meg tettek velém új felfogást, meg új szemléletet, ezt te is megfigyelhetted, újabban a kapitalizmustól, ami nekünk hasznos, átveszünk.
1: Mindanyám!
0: Azért régebben nem így volt. Na, kapitalizmust, azt a mocskos szemét széttaposom, azt a... Ezzel szemben ma hogy van? Na, kapitalizmust, azt a... Már nem haragszunk annyira, tudod, hogy van. Ami nekünk hasznos, át kell venni. Egyébként hidd el nekem, átvetett tőlük számolatlanul, te jársz jól, tudod? Ki van találva? Nem tudom, hallotta el arról a kilós csomagolású lisztről, melynek minden kilójából 6-8-10 deka hiányzik. Na, bárki bármit mond, ezt nem a kapitalisták, nem itthon csomagolta valaki. Hogy ki, még nem tudjuk, mert nem vette át a kitüntetést. Na, de azok a rohadt kapitalisták, az a fúj, az egy undorító egyfajta, te? Ezek a piszkos kapitalisták, tudod, mit csinálnak? Ezt elmesélem. Ezek a rohadtak, képzeld, ezek a piszkos szemét kapitalisták. Ha mondjuk egy autót gyártanak, ezek a rohadtak, képzeld el. Az autójuk, ahogy a gyárkapunk kijön, kész van a rohadt anyjuk. Azért mondom, ami nekünk hasznos, át kell venni, csak arra kell közben vigyázni, hogy a szocializmusnak a lényege az egy fikarsznyit ne változzon. Tudod, hát kitűnő példa van erre. Képzeld el, Iván Ivánovicsot kiküldték Amerikába, karmester képző iskolába, na hát kitűnően elvégezte, 2 hét alatt. Utána adott a balsó, hogy kiállt elven koncertet. No, voltak el a sok koncert. Ez itt a teáternek a teátere, képzeld el. A dobogón Iván fönnáll, szóval a lényeg, az ne változzon. A lényeg. Azt mondja Iván. Ladies and gentlemen, music please, full of love, love, love, love, love, did you want? 1, 2, 1, 2, 3.

barátaim, nagyon köszönöm a segítséget, ennyi volt. Gyere máskor is, imádok!

0: Szervusztok mindenkinek, millió puszit küldünk Tóth Éva és Leblanc Győző. Imádjuk a Merci Rádiót, mert csak magyar zenét ad.
1: Annak idején a nagymamánál én is a jó ebédhez szól a nótára tanultam meg a magyar nótákat, és nagyon remélem, hogy a mai ifjúság is ezekből az adásokból fogja megtanulni, és megint ismerni fogják a szép magyar nóták, mert mostanában nem hallani elég ilyet. És él még az a korosztály, aki ezt szereti.
0: És remélem, hogy ti is mindannyian ezért hallgatjátok elsősorban. És mert jó zenét ad a Merci Rádió.
1: Ezt tudom zenni. Merci Rádió.
2: Ma este a szezon utolsó klubjában Loran Barnabás, Trabarna és ami még nem volt. Hárman egyszerre a színpadon. Aranyosi, Kap, Hadházi, a Sóder Klub Duma Jam-je. Hölgyeim és uraim, az este házigazdája, Dombóvári István.

0: Jó estét!
1: Sziasztok, jó estét kívánok, ez itt a Showdel Club szezonzáró adása. Így jó az elején, elmondom, hogy zárás, ez már is egy ilyen elszomorító dolog. Ahhoz, hogy valaki bekerüljön egy napilapba, két dolgot kell tennie, vagy levetkőzik, vagy beszól egy ismert sztárnak. Hát, én most utóbbit választottam így hosszas tanakodás után. Egy fantasztikus cikk jelent meg rólam, Beszóltak Tabálninak. Én se nem a Beszóltak, nem vagyok se a Tabálni, tehát így a címében nem tükrözöm a dolgot. Arra szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek, hogy milyen remek képet tettek be rólam. Még az eredeti kövérségemnél is kövérebb voltam. Ezek után gondoljátok, milyen kommenteket kaptam, hogy ez szólt be, aki periszkóp nélkül a pecsét se látja. És ez már régen volt. És nem is volt periszkópom. Az a lényeg, hogy azon a képen úgy nézek ki, mint aki csillagszületikeseket eszik, nem? Mint ha megettem volna két Tabálni István, de még félne egy utasi árpi, így. Kb. Nem, semmi bajom nincsen Tabálni Istvánnal, ahogy senkinek se, szeretjük őt. Annyi gondom van vele, hogy múltkor hozzáállítottuk be a tévé hangerejét. Szóval milyen lettes? És akkor én készültem sokáig, és tekered felfele, mint a gép. Te készültem sokáig a műsorra, hogy akkor majd az énekemmel is szeretném, és akkor egy jó lesz már. Te egy csutkára nyomod a tévét, jó lesz? Nézed, vége az interjúnak, úgy marad, berobban Szellő István. Jó estét kívánok! És már is gáz az egész. Nem vagyok ebben jó, én Szellő Istvánhoz meg a tévének a színét állítottam be egyszer. Akkor ezek szerint tudjátok, mire gondolok. Hát van egy színe az úrnak, nem? Tehát úgy néz ki, mint egy ilyen egyhetes parizer, aki teljes ládában még úszhatnak egy kicsit, hogy van egy érdekes szín. Tehát beállítottuk hozzá a színét a tévének, jó lett, csak utána Shrek meg kék lett. Hellboy meg zöld, de igazán mondom, hogy erre nem kell alapozni. Én a reklámokat is máshogy nézem, kritikusabban. Múltkor voltam az egyik multiba. Ezt látom egy kólás üvegen. Most 2 decivel több van az üvegben, ok a derűre. Hát nem tudom ki, hogy van vele, nekem azért ennél több kell. Hogy ez körülbelül akkora kedvfeldobás, mint amikor emlékszünk még a Meri vagy nem Meri Pokrivcsák Mónikával című műsorra? Ő mondta mindig, amikor valaki elbukott egy ilyen komolyabb összeget, hogy de ne keseredjen el, mert mindjárt kezdődik a Knight Rider. Hogy... Tehát én nem értettem az összefüggést, hogy de jó, tehát hogy... Jön David Hezbollak, és akkor mindjárt elfelejtem, hogy buktam 2 kilót. Hát mindegy. Egy mosóporon olvastam ezt. A szabadban szárított ruhák illatát hozza vissza. Hát én egy sertéstelep mellett laktam gyerekkoromban. Ott mi direkt azon harcoltunk, hogy anya, ne most ki a ruhát, jó ez még! Szokták mondani, hogy a jó farmer megáll a szőnyegen, ez ment. Nem tudom, ki hallotta egy pár héttel ezelőtt, hogy ilyen unatkozó, enter és pöcsverő informatikusok rájöttek. Még nem is mondtam mire, de többen ismerősre ismertünk. Uram, bocsánat magunkra. Vannak, akik sokáig nézegetik a netet. Nem tudom, aki belemegy a Windowsba, mondom, hogy ablakok, és akkor nem kell kisípolni. Főleg mivel messze kimondtam, profi vagyok. Menjetek bele nyugodtan, és van egy ilyen a szórakozás rovatban, hogy hangerőszabályzó. Milyen debil lehet az, akinek ez szórakozás. Biztos vannak ilyenek. Szóval az a lényeg, hogy ezek az előbb említett érdekes fiatal emberek rájöttek arra, akik ilyen nappal ezeket a térkép szoftvereket nézegetik, hogy néz ki a föld fölülről, ami rohadt érdekes egész nap. Hogy Hortobágy fölött a fűbe a parcellákon Jézus arca jelent meg. Ezt láttátok? Hallottátok? De ez milyen necces már, nem? És mondtam Bellus Pisti kollégámnak, aki szintén Showdel Klubos, hogy ez hülyeség, ez baromság. És ő azt mondta nekem, hogy én túlságosan felületesen szemlélem a világot, kicsit nézzek jobban így a dolgok mélyére, ez volt ott a parcellákon. Hát nyilván nem nyújt bele a hülye gyerek Photoshoppal, hogy azért mindenkit így átvágjam. Tegyük fel, hogy nem nyújt bele. Én is elkezdtem jobban megnézni a dolgokat, csináltam pár fotót, és az alábbiakra lettem figyelmes. Az első képem megjelent Ózd felett Mónika feje. És Óz mellett, tehát azért mondom, hogy ennek is üzenete van. Itt már úgy elkezdtem hinni a dologba. Még pár képet megnéztem. A börtön cellának ott a földjén ott van Mike Lever, azaz Hagyó Miklós. A magyar politikai élet yetije. Azt az arcot a földről nincs az a domestos, ami fel fogja szedni. De itt még nem állt meg a sok. A következő képen egy Rocky parkolót látunk. ahol azt hittem, hogy erózió van a térkövön, de nem, az Hajdú Péter arcmása. Itt már kezdtem nagyon durván kiakadni, a következő képre nem is fűzök hozzá semmit, egy gabonakör közepén Pataki Attila arcát véltem felfedezni. És itt már nagyon kiakadtam, és egy pillanatra álljunk meg a képekkel, mert szeretnék felkészíteni mindenkit. Most X-akták jelenség fog következni. Hát a következő képen egy már nem élő személyt fogunk látni, tehát a kisebbeket küldjétek ki a szobából, emósokat hívjátok be. Csináltam egy lépcsőházba egy felvételt, és a kövön Magdi anyus arca bukkant fel. Erre már, ehhez már nem tudok hozzáfűzni semmit. Ehelyett inkább bekonferálom a ma esti első fellépőnket, akiről tudni kell azt, hogy már nagyon sok kilométert megtett csak a szájával, és hiszem úgy kell gondolni, tehát... Hú, de fog ezért engem imádni! Fogadjuk nagy szeretettel Lorán Barnabás!
0: Hát köszönöm szépen, Dombi, rohadj meg! Hát csak így barátilag. A feleségem szólt nekem, hogy szeretne egy autót venni magának, kicsi, aranyos, 500 000 forint, mondtam, hogy alófasz, nekünk nem kell. De nem. Ilyenkor a nőknek van egy csodálatos fegyverük, hogyha valamit nem kapnak meg, de mégis szeretnék, ez a 3 hét no sex. 1.0-ás program, én már nyomtadja az entert, run! A 3 hét után így... Én csak annyit kérdeztem tőle, hogy... Milyen színű? Mondta, hogy piros, de már 1 millió. 4 hétig nem beszéltünk. Külön aludtunk, külön ettünk, külön háltunk, külön éltünk konkrétan. 4 hét után...
2: Hány ajtós?
0: Mondta, hogy 5, mondom, jó legyen. 1 millió határ legyen. Nyitja ki a számítógépet, én a kisvállára teszem a kezem. Kicsi, most viszont dugunk. Fáradj előre! És mint amikor a kanmedve a halvasokból megérkezik. Gyere! Tombolni fog az apa! 1 perc, 34 másodperc múlva ott ült a gép előtt. Röhögsz, bászak, de ez nem ilyen vicces. Ő imája. És elkezdi nézni az autókat 1 millió. Pól! Ha mondom, a Mercedesnél állj már egy kicsit meg. Felméri Petivel voltam egy ilyen fellépésen kinn Franciaországba. Meghívtak minket, hát ilyen gyorsétterem függő, és a Burger Kingbe kapott egy ilyen papírkoronát, ezt úgy fölvette, 1400 kilométerig keresztül egy ilyen hamburger királlyal ült, utaztam. Nem vette le, tehát nem volt kellem, így nézték, mondom, bolondot viszek. Hazafelé megálltunk Szlovéniában egy benzinkútnál, én tankoltam, ő a shopba matatott, majd jön ki, és mondja nekem ilyen lassú székes stílusban, hogy Barna, engem odabent megbámultak. Stán még a hátam megett, össze is súgtak, Barna. Szerintem még ki is gunnyoltak, Barna. Szerinted mi lehetett a gond, Barna? Belenéz a tükörbe, ja, férde volt a koronna. Az apámnak van egy ilyen balatoni vízparti telke, és hát vízparti, tehát ez a 30 perc a víz. Ha egy ilyen autópályán mész felé 290-nel, akkor 30 perc, mert a telek az Nógrádban van. És van ott egy szomszédunk, Nandi. Nándiről azt kell tudni, hogy ilyen testépítő gyerek, egy Gyuri. Ilyen. És ilyen fehér porokat kever be tejbe, és ezt teszi, de apjának, hát így eldugta a fészerbe, mert nem akart, hogy az apja meglássa, csak az apjának nagyon rossz a bal szeme, jobb meg nem is volt, és véletlenül apja beleöntötte a malasztába, mint a púrhab. Nándi rosszul lehetett, hogy jó Isten, mi lesz most, nincsen szer, az nem érdekelte, hogy mi van az állattal. Rendelt az internetről ilyen egy köbméter ilyen én fecskendős izét cuccot, na azt elkezdte, hát először ugye bizonytalan volt, a malasznak adta 2 hétig. Nándi apja jön, hogy Pirike, gyere ide! Szól a feleségének kulturáltan, aki ekkora monoklival volt, mondom, mi történt Pirike nénével? Megütötte a főnyereményt. És hát ilyen, Pirike, gyere ide, azt mondta, Pirike, miért van az, hogy a gyerek feje meg a malac feje napról napra jobban hasonlít? Ha szúrják, cseznek, tényleg. Le kellett vágni az állatot, mert hát ekkora volt. Annak nem zsírja. Zseléjesült ki. Szét volt a hurkát, meg a kolbászt, nem a belejébe, az erejébe töltötték akkor. Náni régen a seregnél volt, így katona volt, csak leszerelték, mert hát az a hivatalos, hogy nem tudott elszámolni 1-2 alkatrészsel. Náni mégis mivel? 3 krosszal, meg 4 ifával, mivel? Most egy kitalálta, hogy drogbáró lesz, és hát kölcsönkérte a polgármester fiának a rotációs kapáját. Ezt ugye 1002-es sárga ladából is kiemeltük reggel 6-kor, mert a hátsó kertjüknek van egy ilyen része, ahol csak egy kicsit keményebb a föld, mint a gránit. Ott majd be, a vadkenderrel beültetem, és akkor én leszek a drogbáró. Reggel 6-kor indítja a rotációs kapát, hát én is segítettem neki. Tüpta! Tüpta! Rohanjál meg, tüpta! Reggel 8, tüpta! Tüpta! Délután 2, tüpta! Este 6, tüpta! Tüpa, puti, puti, puti, puti, puti, puti, puti, puti, puti! Náni meghúzott egyet, benyomta, elfordította, belerúgott, leköpte, húzott neki egy csutkát, tü-tü-tü-tü-tü-tü, kiengedte a kuplungot, a rotációs kapa meg elszaladt. Átszaladt egy fóliasátron, egy csúkolott, majd a végén a ganajos tóba így beleesett. Nándi mondja, ma miénk volt, ki kell szedni, gyere barna, szedjük ki. Rám ne számíts. Este a ladával oda megyek, rákötöm, és kihúzzuk. Apámmal a kocsmában voltunk este, ott iszogattunk, fröccsözgettünk, megjelenik Nándi. Annyira titkos volt a hadművelet, hogy 2-ször mondta el mindenkinek, figyelj ma. A rotációs kapa beleesett a ganajos tóba. Éjfélkor kivontatom a ladával. Kocsonya részegre itta magát. Éjfélkor jobbra el. Mi meg balra el Pistájék teraszára. Nándi, figyelj, már Pista megjött, a fiad ott van a ladával. Megjött. Nándi egy ilyen kábelt így elkezd dobálni a ganajos tóba. Ösztönség. Rohanja meg. Majd a 4. lépés után beleesett. Ott volt mellette, rákötötte, beleült a ladába, beindította, Redná, Redná, nyomott neki egy rükkvercet, és mellé állt. Ismered Nándit? Te vagy. Na és hát az van, hogy most van egy, a telkükön egy fa, ami így áll, és a kocsma fölé lóg, és ki kell vágni, de 70 000-ért vágják ki, és hát ő mondta, hogy hát annyi pénz nincs a világon, és majd ő kivágja, mert van neki tilfűrésze. És hát így, mondom, hogy fogod kivágni? Hát figyelj, akárhogy is nézed, tehát az ott rá fog, nem fog rásni, van egy technika. Hogy fogod? Technikám van rá, nem fog rásni. És mégis, hogyha megfeszítem a ladával erre. Megfeszítette. Megállt a főút közepén. Így a ladával a vontatőköt, én úgy húzta a fát. És 7 órakor. 7:30. Dél. Így eszed a húsleves. Este 6. Mondom, tegyél rá láncot, rohadjál meg. Záróakkorként tényleg csak megkérdeztem tőle, hogy Nándi, figyelj már, mit szólsz hozzá? Nyert a Fidesz. Á, nem nézem már a focit.
1: Köszönjük szépen. Ő volt Lorán Barnabás, azaz Trabarna. Engem nem érdekel ez a buci ügy, nekem más dolog tetszett benne. Elkaptak valami dílert, és elkezdték fejtegetni, hogy milyen kódokkal szoktak rendelni narkót a művészek. És van ilyen például, hogy 4-ig el vagyok havazva. Ez azt jelenti, hogy 4 csíkot gyere hozzá nekem. Hozzá 3 darab drót nélküli mikrofont, ilyenek például. És ez megint azt jelenti, hogy 3 kicsit keskenyebb utca. De milyen durva lenne, hogy valamilyen nagyon kezdő díler, ilyen díler tanonc, OK és díler így. Megérkezik így 4-del, azt mondja, bocs, de csak kábeles volt, így hozzá a mikrofonokat neki. Tehát ez nagyon tanuló pénz. Másik meg az, hogy én elgondolkoztam, hogy lehet, hogy már mindenbe kódokat építenek. Lehet, hogy házhozszállítással ma a színészek már csak így kérik, hogy hétre ma várom a Nemzetinél. De lehet, hogy nem. Egészen furcsa dolgok derülnek ki, és sőt, lehet, hogy a 3 kívánság is valami ilyet jelentett. Hát, ha visszaemlékszünk az arcokra, Timi bácsi, gyerekek! És ott ült a sok tár pupillájú gyerek. Na, kinek dobom a labdát? Repült a pontos labda, lehet, hogy ő így terített, de... Azt szeretem, a nénik vidéken eljárnak minden templomi esküvőre, csak azért, hogy lefikázzák a párt. Nem látnak már pontosan, de valami fehérlik az ajtóba, mennyasszony, akkor már rákezdik, jön a gemelés falon. Azt mondja, jaj, hát, csak elkelt végre a Kati. Pedig akkor a kurva volt. És a másik sem hagyja magát, hát nehogy már, tehát nem nyomjuk le egyik, nincs, hogy a szomszéd azt mondja, hogy engem kidumál, de hogy is. Ő is elkezd, hogy na hát a Laci gyerek is kikupálódott, mondjuk a 3. elvonó után már illő is. De a legkedvesebb élményem mégis egy tömör beszédű emberhez fűződik. Nem kell az Erdélynek, hogy valaki nagyon tömören beszéljen. Egy klasszik paraszbácsi árult a piacon, ott voltak a városiak, lehetett rajtuk látni, hogy ők igazi városiak, tojást akartak tőle venni, faggatták az öreget, hogy mik a jó falusi tojás ismérvei. Honnan lehet tudni, milyen a falusi tojás? És jöttek a jó találatok, hogy kerekebb a teteje, vékonyabb a haja, egyben marad a sárgája. Az öreg válaszolt, lófaszt. Tollas meg szaros. Most lesz először a Soder Club színpadán a Duma Jam, akik pedig ezt a jamet számunkra kavarják, nem más, mint Kovács András Péter, Hadházi László és Aranyosi Péter.

0: hogyha ilyen lakodalmas rockerek lennénk, akkor ugye egy hakni trió volnánk, de hát így is mondhatjuk, hogy ugye itt van velünk a jó Bandi Betyár, Poén Peti és Soder Tibó.
1: A két boci meg a szőrös.
0: Igen. Én azért ülök középen, mert ha oldalt lennék, így esnen a plazma tévén, így, de... Én kaptam a középső helyet, ahogy így...
1: Én meg ilyenkor a széken támaszkodok, csak előre mondom.
0: Hát te csak hiszed, hogy az a szék. Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ide talált, titeket is ott fent az akváriumban.
1: A rossz idő ellenére is. Azt mondják, hogy a...
0: Mit mondanak?
1: Hát, hogy a vulkán miatt van ilyen rossz idő, de hogy már nem tart sokáig, mert Frodo nem sokára odaér a gyűrűvel.
2: Vagy beledobják Lendvai Ildikót, minden ilyen.
0: Abba csak a baj lesz, gyerekek.
2: Menjünk.
0: Nem csak
1: annyi, hogy... képletesen.
0: Képletesen, hogy vannak ezek a lányok kín a tízes úton, négyesen, stb. És tudjuk, miért...
2: Ki merre jár?
0: Hóban, fagyba, azokban a kis csipkés ruhákban. Csak megállsz, hogy legyen valami meleg a gyomrába. És... Ki merre jár? Ennyire még ilyennek nem örültek.
2: Hát én az 51-es út irányába járok, Baja felé. Ott is szép az élet. És a kólagyár után van egy olyan bula, nem viccelek. Ilyen, ezek brókerlányok tulajdonképpen, mert befektetőket keresnek. És van egy olyan csaj, hogy tangabugyiba táncol teljes erőből, és egy ilyen narancssárga klepetus előtte van, és így nyomja a műsort. Hát így mennek a kocsik, és lehet látni, mindenkinek fék ez a féklámpája teljes erőből. Hát tényleg, olyan segge van, mint egy 8 éves kisfiúnak, nem viccelek? És amikor így közelébe érnek, akkor viszont meglátják, mert olyan feje van, mint egy irokész totem oszlopnak egyszer. És... Ugye a jóisten, hogy kibabrálhatott vele, hogy fogott egy ilyen G.I. Joe testet?
1: Elrontott.
2: Elbasztam. Mert hogy a jóisten hogy kibabrázott vele, mert fogott a jóisten egy ilyen Barbie testet, és egy G.I. Joe fejet tekem be neki.
0: Hát ez szép.
2: Mi a hálátlanok, öcsém.
1: De azt képzeld el, hogy Stoll Andrásnak odaadták volna a szondát, hogy lenne szíves? Persze. Nem, mert az van, hogy Stoll András vizeletébe megtalálták császár elődöt. És azt képzeld el, az milyen csúnya lett volna, hogyha Darth Vader a halálcsillagot így bestólozva, van egy ilyen kifejezés, hogy bestólozva, olyan bevök stólozva. Egy képzeld, hogy Darth Vader bestólozva részegen neki vezetni a halálcsillagot a Földnek, nem?
3: Én vagyok az apátok. Donatello, neked is én vagyok az apátok.
1: Érted? A kokaint így szívja fel, hogy...
2: Várjál még, jönnék.
0: Most egy kis reklám következik, de ne menjenek sehová, mert utána el fogom mondani, hogy melyik az a legrövidebb magyar mondat, ami a leggyakrabban hangzik el, tehát rövidesen folytatjuk.
4: Ami még hátra van, a Duma Jam. Ilyen még nem volt. Hárman egyszerre a színpadon. Aranyosi, Ka, Hadházi. Hogy mi lesz ebből? A szezon utolsó Sóder klubja folytatódik a reklám után. Ezt nem kéne kihagyni.

0: Tehát a leggyakrabban elhangzó, ám legrövidebb magyar mondat, amit egy levegővel mondanak el. Szívsz.
1: Elindultam 2 héttel ezelőtt Orfűre fellépni az új M6-os autópályán. Jó hangulatban pörgök 130-al, ennyit merek mondani.
0: Sose mentél olyan gyorsan.
1: Olyan gyorsan sose mentem, az igaz. Szépen haladok, előveszem, mondom így a papírt, mondom, fölé van a srácot, a kontaktembert, mondom, hogy ilyen jó időben érkezek. Orfű már nincs messze, nézem a papírt. Martfű.

tanultuk, hogy tudod, ketté lehet vágni a gilisztát, hát ő ketté vágta így hosszába vagy. Így dőltek oldalra a giliszták, így ford ki belőlük a homok, felhív a Béla, és hát így ezzel kezdi, hogy Bruti, nagy a baj, be vagyok szorulva ebbe a rohadt programba. És hát így próbál az ember dekódolni, hogy most az van, Béla, hogy nem bírsz ki lépni egy programba. Ezt mondom én is, be vagyok szorulva a mocskos programba, az ideg szíje bartáz, érted? Komolyan mondom, segítsél rajtam. Hát mondom, mi van kiírva a monitorra? Várj, elolvasom neked. Samsung. Nem ott egy gyökér feljebb, ahol világít. Ja, ott, hogy nyomja meg az S-cape gombot a kilépés. Hát akkor nyom meg. Mit? Az S-képet. Ja, de az melyik? Hát mondom, figyelj, rá van én, vagy ESC, jó? Ja, jó, leteszi a telefont, 2 másodperc múlva visszahív. Figyelj, Bruti, tudod, nem vagyok egy hülye ember. Én mindent rektettem, az ideg szíjjelbartát. Így nyomom az E-t, az S-t, meg a C-t, hogy... Hogy ez hogy? Mert komolyan azt kell megérteni, hogy be vagyok szorulva, érted? Hogy ez, hogy... És így már hogy mondod neki, hogy alt control delay, vagy mit tudom, alt F4, hát az ő logikája szerint nincs is annyi újja. A-R-T-C-T-R-E. A lábát is hozzászámolja. És hát az a baj a hülyékkel, hogy nem adják fel, tehát ezek így folyamatosan hívnak tovább. Ott van egy másik ismerősem, egy szép szőke lány. Hát ez a pláza lány. Típus, ismerjük ezt a fajtát. Nagyon szép meg minden, de van neki ez a nagyon csúnya betegség, a plázákba lehet elkapni mostanában, úgyhogy így vírusosan terjed, hogy így áll a keze, mint a T-rexnek, hogy láttátok már ezt a fajtát, és olyan kis nyomorultak, és mondjuk így könnyebben mutatni valakinek a beszólnak. Én megértem, de hogy olyan kis szegény, és azzal leplezi, hogy ráakaszt egy ilyen füles táskát, látok már, nem? És így mennek, mint a T-rex. Komolyan, én különben rájöttem, hogy a T-rex is miért volt olyan agresszív. Hát ezzel a kézzel, hát nem érte el. Hát hogy ön kizzen szegény, hát nem. Szóval jön a csaj, és hív fel, figyelj már, Bruti, van nekem ez a programom, ez az internet Godzilla turkáló program, tudod? Na, mit van neked, te nyomorult? Hát ez a Godzilla turkáló, tudod? Mozilla böngészőt, az van neked, te szerencsétlen. Na igen, és én ezzel letöltöttem a 2 kedvenc videómat, az egyik a Chris Rudy-tól a homokba rajzott szerelem, a másik meg a Mizuto a Floor, vagy mi az a... Lehet, hogy fordítva. És hogy azt szeretném tudni, hogy ebből a videóból én hogy tudok MP3-at csinálni? Hogy te, igen, én... Hát te sehogy, baszki, tehát ez... Nincs az az Isten, hogy te videóból MP3-at csinálsz. De igen, állítólag van rá egy módszer, mondom, igen, én is olvastam mellettem, van egy nagyon egyszerű módszer, hogy te is tudjál videóból MP3-at csinálni. Kapcsold ki a monitort a picsába. Kész, tehát... Hallgass, hülye gyerek! Szóval életveszélyesek, és még azt is figyeltem meg, hogy az idősek, akik nem értenek ezekhez, elnézést, hogy de ön biztos ért hozzá, de már az is cikk, hogy leidősöztem, igaz? Ez most kapcsolok, csókon, elnézést kérek. Nem, én anyámra gondoltam, hogy ezekre a technikai újításokra nem nagyon, ilyen 60 pluszos az anyu, ott ő valahol hátul, és ő az a típus, aki úgy érti is, meg nem is érti. Mondok rá egy példát, a múltkor elmentünk a Nyíregyházi állatkertbe, és megláttunk a terráriumban egy ilyen kis cuccost, oda megy, jaj, gyere már, fiam, ez meg pont olyan, mint egy kis zöld gyík. És így oda megyek, és mi volt benne? Egy kis zöld gyík. És nézem, azt ugye, hogy olyan? De mondom, tudod miért olyan ez, mint egy kis zöld gyík? Azt nem, miért? Mert ez egy kis zöld gyík, baszk, ne idegesíts már fel. Tehát anyám tipikusan az a típus, hogy értem én, hogy non-stop, de meddig van nyitva. Tehát ez a fogalma sincs semmire. És elmentünk egy ilyen 3D moziba, elvittem, egy természetfilmre. Úgy bementünk és megkaptuk ugye 3D szemüveget, így forgattam, mint a bűvös kockát. Ez micsoda film? Hát mondom, 3D szemüveg. Nézi, hogy jaj, hát ez nekem erős lesz. Hogy erős lesz?
Hát nekem két diópiás edélyed van.

Az orvos ez meg 3D-apriás. Nem mondom, ez 3D-s, nyugodjál meg. Volt még 10 perc a mozik, megpróbáltam neki elmagyarázni, hogy mi ez a 3D. Hát esküdött rá, hogy megértette. Na most ennek ellenére a film első 10 percében természetfilm volt, és ilyen Szent János bogorak bokláztak össze-vissza, így hesegette ezeket. Hogy ezeket kiengedte be ide, még jó, hogy világítanak, könnyebb elkapni őket. És annyira ciki volt, mert hátul egy hang megszólt, hogy mama, most már csapja őket, vagy fújja a kemotoxa, mert rohadtul nem látom ezt a hülye filmet. Elképesztő anyu. Egy barátom meg elvitte az alig alkoholista apját annak idején az avatárra, de hogy csak úgy ment el vele, hogy utána beülnek 8 sörre, meg 70 felesre, és hát mikor először meglátta az öreg ezeket a kék lényeket, ott bokláztak az erdőbe, akkor még csak így cümmögött minden, de mikor megjelentek azok a hegyek, amik a semmibe levegtek, az öreg felállt, levette a szemüket, és csak annyit mondott, meg az apjuknak a faszát, és kiment. De a legdurvább mégis az volt, mikor a Hatházi Laci barátomat felhívtam, meg szerettem volna tudni, hogy milyen netje van, és felhívom, figyelj már, Laci, neked milyen neted van? Azt mondja, hogy szerintem Inter. És lehet, hogy nem is viccel. Köszönöm szépen! Na hát, hoztam egy dalt nektek. Igazából nem az én dalom, hanem ez a Quimby-nek a Most múlik pontosan című nóta. Ismerjük, persze, hogy ismerjük. Most múlik pontosan, ha engedem, hogy menjen, szaladjuk kifelé, mert nem gondoltam egyetlen, persze, hogy ismerjük. Csodálatos kis dal ez. De tényleg nagyon szép, de én imádom ezt a dalt, csak nem értem. Így valaki elgondolkozott már a szövegén. Fogalmam nincs, hogy miről szól. És hát én olyan vagyok, hogy itt szeretném megfejteni, mert ugye mi úgy szocializálódtunk annak idején a Debrecenben az általános iskolában, a Petőfibe, hogy hát így kérdezte a tanárnő, hogy mire gondolhatott a költő? Ismerés? Mikor ezt a verset írta? És te megnézted, hát mire? Hát a pinára, de hát ezt így nem mondhatta, hát így körbeírta, hogy még nyílnak a völgyben, a kerti, majd lesz belőle valami, és mire gondolhatott, Marika néni megmondta, hát én meg néztem a tanárnőt, hogy jaj, tanárnő, ne játsszál már az eszét, mert én nem tudom, az hót biztos, de hogy maga se tudja, az is hódzier, mert még a költő se tudta, hát Petőfi mit tudta ahhoz, hogy mi a költjúk anyóként, hát mit foglalkozott, gondolta, hogy hát adnak ezért egy sört, meg egy unikumot a Pivaxba maximum, erre gondol. De hát én megfejtettem, hogy miről szól ez a dal, és gyerekek, ha hiszitek, hanem 2 éve nyomom, senki nem hitt el még eddig. Ez a fingásról szól ez a dal. De tényleg. És még a szöveget se kellett átírni hozzá. Úgyhogy vegyük át, mert ugye mi van ebbe a szövegbe? Van ilyen, hogy kőpokol. Van ilyen benne, hogy szilánkos mennyország. Figyelj. Akkor van-e benne egy madár, ami almabort inhalál? Tehát azért... Az előtted van a kép, hogy egy rigó a forradból fölött törölköző a fején szipog. Az orrából csöpög a takony bele a borba, érted? Meg a neocitrán már elfogyott, érted? És hát, és mondom, hát nem tudom, mit szed a zenekar, de hát ahogy mondani szokták, a dillere száma az engem érdekel, nem mindenképpen. Na hát tényleg a fingásról szól a dal, és vegyük át együtt, és rontsuk el egy életre ezt a csodálatos dalt. Most múlik pontosan. Engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé belőle, gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen. Nem vagy való nekem. Villámlik, menj, dörög. Ez tényleg a segem. Köszönöm szépen a figyelmet.

0: Köszönöm szépen kollégáimnak, Felméri Péternek, a Szomszédnéni Produkciós Irodának és Brutinak, hogy itt voltak ma este. Idén két speciális Soderklubban jövünk, az biztos, hogy nagy duranás lesz. Én jegyeket az alábbi címeken lehet majd vásárolni. Köszönöm, hogy itt voltatok, velünk voltatok. Isten őrizze meg a jó szokásotokat. Ha szeretnéket minket látni élőbe, akkor gyertek el ide, vagy szólítsatok el minket az utcán. Jövő héten ugyanitt találkozunk, ugyanebben az időben. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek! Köszönjük szépen a biztatást, szevasztok!
1: Kedves feleségem! Kívánom, hogy levelem a legjobb egészségben találjon engem. A levelet a fertőző osztályon írom, remélem megkapod. A nővérke azt mondta, ha ezt elolvasod, betegre fogod röhögni magad, és akkor majd jöhetsz ide te is. Na, őket se irigylem. A szocialista brigádjuk felvette Csehov nevét, mert az egész kórházra jut összesen a három nővér. Sajnos rám egy se jutott, így aztán tényleg hiányzol. Itt mindent magunk csinálunk, a műtétet leszámítva, de van itt egy hentes, aki már majdnem műtött is. Csak képzeld, úgy akarta kezdeni, hogy fejbe vágja beteget. Még szerencse, hogy megjött a főorvos úr és leszúrta. Az ágynemű cserét is nekünk magunknak kell megoldanunk. Én mindig Imre bácsival cserélek. A könyvterjesztő nőtől megkaptam a Bőr és nemi betegségek című könyvet. Azt mondta, olvassam, de ne terjesszem. Néhány szót a szobatársaimról. Ezek itt általában súlyos betegek, kivéve azt az egy szimulást, aki az éjjel meghalt. Mellettem egy angol turista fekszik, aki vonat alá esett és súlyosan megsérült. Ez abból is látszik, hogy én két lábra fekszem tőle, ő meg csak egy lábra tőlem. A hatoska egy szovjet munkás, mi csak úgy hívjuk, hogy Iván Szomjaska. Őt úgy hozták ide, mert Moszkvában nem tudták ellátni. Képzeld, egy kötőtűvel megszurkálta a torkát meg a nyelőcsövét, csak azért, hogy megtisztítsák tiszta szesszel. Aztán van itt egy olyan férfi, akit már műtöttek, de orvosi műhiba miatt meg kell ismételni. Tudod, a kezét a lába helyére, a lábát meg a keze helyére varták vissza. A sebész viszont kitüntetés kapott, mert föltalálta a kezes.
2: Elnök úr, jöjjön, minden biztonságban van.
3: Ki az az ember?
2: Uram is látom, a testvére?
3: Dehogy is.
2: Jézus Mária! Bauer! Itt vagyok, uram!

Ma este a Schröder Klubban Kubács András Péter, Velicai Balázs és Felméri Péter. Hölgyeim és uraim, az este házigazdája Vödőcs Tibor. Jó

Köszönjük szépen! Jó estét kívánok, ez itt a Sóder Klub jubileumi 37. adása, én Bödöcs Tibor vagyok. Vagy a Bödöcs Show első adása, ez majd eldől a végére. És ugye eljöttél rövid gatyával felvételre? Nem probléma, örülünk neki, csak én érted, kivasaltatom az ingemet. Egyébként körbeértem, mert elfogytak az ingjeim. Ebben már egyszer voltam, de hát ez van most. A nemzet nyomására vállaltam még egy fellépést. Voltak szavazni? Igen, nem, jó. Egyébként többet kapott volna a Jobbik, csak a Horogkeresztet nem fogadják el állítólag ebbe a karikában. És most megy ez a meccs, hogy akkor most pincérmellénybe megy ebbe a Jobbik elnöke, vagy nem pincérmellénybe. Szerintem ilyen farsan lesz az első ülés a parlamentbe. Matolcsi György beöltözik áfakulcsnak. És Varga Mihály lesz a költségvetési hiány, az a legegyszerűbb jelmez, mert nem megy el. Gyuri Holb, nincs itt, nincsenek itt, nincs itt. De mi lesz az MSZP-sekkel, akik kiestek most a parlamentből? Őket fel kell nyomni a vaterára valószínűleg. Parlamentbe tartott, hiperkorrupt, állítható demagógiával, Balatonra néző, ígérgetőgéppen beépítve minden. Kérdeztek Orbán Viktort, aki azt mondta, hogy új napra fogunk ébredni. Egy hétig esett az eső az első forduló után. Kérdezték tőle a sajtótájékoztatón, csak hogy milyen szép a demokrácia, hogy mit szól hozzá, hogy az MDF, mint rendszerváltó párt kiesett a parlamentből. Azt mondta, rengeteg a munkák, nincs időnk kár örömre. Egyébként egyszer szoktam műsort vezetni egy évben, Bucsú Szent Lászlón a faluházban. Humor Woodstockot szoktunk rendezni a falunak, fellépünk a faluházba, és akkor felmegyünk utána a borospincéhez. Tavaly annyival volt súlyosbítva a dolog, hogy a Szőke András kollégánk rendezett egy összművészeti pörköltfőző versenyt a falunak, táncversennyel kombinálva. Gyönyörű volt, hogy két nyugdíjas tűzoltó a Metallicára lassúzott. És a Satisfactionre már vonatoztak. Csodálatos! Egyébként egy rántott hús nyerte a pörköltfőző versenyt, de ezt már senkit nem érdekelt. Aztán fölmentünk a borospincéhez, aggregátorról volt megoldva a buli. Én másnap reggel a Hifi Torony kazettás részében találtam 3 CD-t, mert valaki nagyon akart kérni számot. Az már nem beszél be, mi a kurva, mert nem beszél be. És ez szombat-vasárnap tartott, én hétfőn mentem útlevelet csináltatni az okmányirodába, úgyhogy a saját halotti maszkomba jelentem meg. Deriknek voltak ezek a táskái annak idején, amit Harry vitt után ilyen kerekes bőrönszerűen. Ahogy Rudi könyves szokta mondani, szemem kölcsei, agyam tompa. Így jelentem meg. Rudi könyves, az nagyon nagy figura. Ferus szokta mondani, ő, hát a élettársával élnek, de nem házasok, csak összeálltak, mint a lovak kánikulába. És sakkozni szoktunk a Rudival. Múltkor abba kellett hagyni, mert nem tudtuk eldönteni, ki melyikkel van. És ő lépett egyet a kis Hubival, és meghúzta a királynőt. Hát mondom, talán itt hagyjuk abba. De mindegy, elkészültek a fényképek, úgyhogy most bárhova megyek külföldre, 2 napig indom kell előtte, mert nem ismernek fel a Schengen övezetén kívül. De nem is ezért fontos, csak a kollégák találkozhattak Ferussal, aki a Badiát művészet nagyon kiemelkedő képviselője, aki a tántorgást művészi szintre emelte. Ugye többféle tántorgás van, neki van a 2 trükkje. Van egyrészt az, hogy jönnek a kifogások, mint az MLS elnökénél annak ideje, hogy nem úgy értve, hogy csúszban, meg hát persze, hogy csúszik, hát harmad van, olyan hülyén van levágva, hogy nem lehet elindulni a rézsén, persze, nem úgy egész nap, meg mozog a föl, mert persze, hogy nem tántorgok, csak olyan, hogy vagyok fáradva, vagy ez van, vagy belekapaszkodik valakibe. Mi van, nem tudsz menni, gyere, segítek, visznek én. Később a kocsmában több stáció van. Van a flipper golyó típusú tántorgó. Ez a bónusz. Kimegy az ajtó, nincs bónusz, már vége a játéknak, game over. Aztán vannak az igazi profik, az űrsétások, akik mindig úgy mennek, mint hogyha lépcső lenne, mert bármikor következhet. Ahol az Alföld is Machu Picchu. Ez a fajta, aztán az igazi profik, a legnagyobbak, azok a síugrók a pultnál. Ők nem ülnek le, ugye van ez a talpon álló korszakából ott maradtak, nem ülnek le, nem, nekem már ne kérjél nagyot.
kettő, kicsit kérje, mondom, megyek, nem, gyerekek, megyek, mondom, megyek, nem, mondom, megyek, nem. Ez az állandó indulás, megyek, ő marad legtovább, de nem ül le, nem, mondom, megyek, nem, mondom, megyek. Kezében a Tesco táska, úszik benne a ponty. Január 6. Szentestőre viszem a gyerekeknek. Múltkor bementem az alsó kocsmába, két kocsmák van, az alsó meg a felső, illetve a másik, attól függ, melyikben vagyunk. Hello, merre vagytok? Másikba. És mindig kell egy fedő tevékenység, hogy miért mennek le, senki nem inni jár. Ahogy Doszpot Bódi vízvezeték szerelő szokta mondani, azért kell lemenni a kocsmába. Az embernek fáj a dereka, be kell dőzsölni kocsma ajtóval. Bemegyek az alsóba, mondom, szevasztok, milyen pálinka van? Deci. És meg van alapozva filozófiailag, mondom, konyak van, ha lenne, már nem lenne. Ezért van most a desztillátvíz helyett, ezért hoztunk egy ilyen kis elixírt. Következik első fellépőnk, aki a humor koordinátora is ennek a kedves kis műsornak, és ilyen túsztárgyalóként képez hidat köztünk és szeretve imádott producerünk között. Fogadjál sok szeretettel Kovács András Péter! Yeah!

0: Meg se érdemlem. Nem, meg vagyok szeppenve, mint Tabáni István. Most láttam a CD reklámnak a plakátját, és a csávó annyira szerény, hogy a saját plakátjának a szélén áll. A CD meg biztos ő az utolsó track. Na, sokat tiszteletjegyes láttam. Vannak itt a főnök étterméből is? Hol? Igen? Vendégek vagy felszolgáló? Felszolgáló? Hogy? Szakács vagy? Nem mondod. Szomelié nem jött, mi? Nem. A szomeliétől ki vagyok, tudod, aki már innád a bort, és odajön, és elkezd róla hosszan pofázni. De ez körülbelül olyan, mintha a nász éjszakátokon így rátok nyitna Czeyzer Endre. Ja, és még egy téma, hogy látom, vannak itt fiatal arcok, van, aki most frissen érettségizett? Igen? Na, megírtad a törit? Sikerült? Ki tudja, ki tudja. Emelt szintű, magyarból emelt szintűre ment? Nem, mert hogy mi volt magyaron az emelt szintű tétel? Volt egy ilyen, hogy hasonlítsd össze az ember tragédiáját egy Index internetes újság cikkkel. Hát a ember tragédiájában az eszkimos résznél szarabbak a kommentek. Tehát ennyi. Vagy már szóbelin tényleg ez lesz, hogy Bovariné, sunáznám. Tehát tényleg ennél a szónál tovább nem fogunk jutni. Elmondom, hogy ez itt nem egy moly lepke, hanem akik közelülnek látják, hogy ez Darth Vader, maga Darth Vader. Írtam-e nekem a Facebook nevű közösségi oldalon valaki kérdésként, hogy hiszel-e a Matrixban? És visszaírtam, hogy egy igazi Jedi nem hisz a Matrixban. Úgyhogy itt van Darth Vader, Luke, ich bin dein Vater. Ennyit tudok németül, meg még egy picit többet, amely német nyelvtudásomat egyébként hát 10 évesen péntek esti német erotikus műhold csatorna a témakörbe szedtem föl. Tehát ez a Tiefer. Pozíción speciál. Ich spritze dose maximum. Illetve a das optimale 20 cm. És attól félek, hogy egy nyelvvizsgára ez kevés. Tehát nem tudom, hogy van-e ilyen tétel egyáltalán, hogy kidolgozta? Ó, ja, doh, ja, ó, sem, ja. Ennyit szedtem föl. Mert a pornót szokták hívni felnőtt szórakoztató műfajnak is. Engem már 10 évesen is lekötött. De nem is ez az érdekes, hanem hogy egy ilyen szókincsel én kikerültem Ausztriába egy síiskolába, ahol én voltam egyedül magyar és 10 éves, rajtam kívül mindenki osztrák volt, és 4 éves. Érted? És amikor ilyen tiroli törpék aláznak le téged a pályán, azért az egy rettenetes érzés, és ők nekik a vérében van, ők azért születnek császárral, mert nem fér ki a léc. Rám meg így legyintettek, hogy jó van az a magyar fiú a cica nadrágba, persze, majd ő jön. És első óra ennyi volt, enyhe lejtő, hóeke, indulj el magyar gyerek, megállásról szó se volt. Én gyanútlanul elindulok, gondolták, majd a hütte megfog. Hát nem így lett, mert ebben a pillanatban kilépett a hütteajtón egy német nagymama. Összeakadt a tekintetünk, és szavak nélkül is tudtuk, hogy nem fogok megállni. Annyit tudtam, hogy legugoltam, hogy legalább nekem legyen a súlypontom. Becsuktam a szemeimet, így kiáltottam, aktung. Hát azt mégsem mondhatom, hogy das optimale 20 cm. Hát nem volt már köztünk annyi. Majd a következő pillanatban, és ezt nem tudom szebben mondani, pinám fejeltem. Láttam az arcát. Hát nagyon megdöbbent, de nem tudott haragudni. Tehát ekkora flash 68-ban volt neki utoljára. De ezek ilyen jókorban lévő német nagyik, akik síelnek, mert így a magyar nagyiról, így a magyar néniről van egy ilyen összképünk, nem? Hogy ez a százasizzó alakú néni. akinél onnan lehet tudni, hogy merre néz, hogy ott lyukas a kendő. És ott azt látod azon a lyukon, hogy így megállás nélkül megy a panoráma röntgen. Én úgy hívom, hogy a Knight Riderezés. Ugye, azért jó a rizses hús ebédre, mert marad belőle vacsorára is. De ez a rizses hús dolog, ez így igaz a műfogsóra, meg a fogszabályzóra is, ugye? Hogy a smárolás az egy komplett ördöglakat. Tehát, meg amíg anyád megfőzi a spagettit, te lereszeled a sajtot. Tehát így megvan a munka megosztás. Most Aranyosi Péterrel beszélgettünk, neki nagyon kacska fogai vannak, és azt mondta, hogy föl akar rakni egy fogszabályzót. Hát mondom, apám, az úgy néz neki, mintha új korlátot kapna egy csiga lépcső. Tehát nem érdemes azon fáradni. Na, és még a téli sportokhoz annyi, néztem most a téli olimpiát, és ezek a bobos csávók nagyon kemények. Én attól rettegek, hogy ne adj Isten, ha egy ilyen téli olimpián lerobban a kocsim, és pont egy bob csapatot kérek meg, hogy tolják meg. Nem az lesz, amire te gondolsz, tudod, mi lesz, hogy így hármat löknek rajta, és ma az összes benül a hátsó ülésre. Tibika behozta ezt a pálinka dolgot, ebbe az a nagyon erős, múltkor bementem egy kocsmába, de vezettem, kocsival voltam, gondoltam, iszom gyümölcslevet, és kérdezi a pultos néni, hogy szevasz, öcsi, mit kérsz? Tudod, van ez a női Darth Vader hang.
1: Szia, öcsi, mit kell?
0: Hát mondom, 2 deci barackot. És olyan respektem lett rögtön. És már nyúlt a tömény után. Jó, mondom, nem, sima barackklevet.
1: Azt hittem.
0: Hát mondom, nem, hát meg is halnék.
1: Hát egyszer biztos.
0: És de volt olyan is, hogy kérdeztem, mondom, kérek pálinkát, azt mondja, miért, savasat vagy mentese? Pálinkát, mondom, a savas miből van? Szilvából. És a mentes? Ukrajnából. Mondom, és az mitől mentes? Hát többnyire az árjettől. Na, és hát a sportéletemre visszatérve, én 6 éve testépítek. De ilyen könnyű szerkezetes. Ez a kívül szálkás, belül üreges. Nem, az van, gyenge vagyok, de szívós. Tehát, hogy ha verekszünk, nem biztos, hogy megvesz, de te elfáradsz. Nem, az a dühítő, hogy egyébként tényleg 6 éve gyúrok, és még 1 centivel nem lettem magasabb. Tehát ez nagyon, nagyon bosszan. Úgy történt, lefáradtam a terembe. Engem eleve meglepett, hogy ezeken a testépítő magazinokon milyen csávók vannak. Tudod, vannak ezek a Body and Fitness and Iso Man Masculine. Ezeken a csávók kétfajta arcot vágnak. Ez az egyik, ez a... Olyan jó testem, csak fáj! A másik meg ez az egyszerre seg primitív, de nagyon arrogáns, ez a... Hallod, én már... tudok csinálni barlangrajzot. Meg amikor ilyen fitness macákkal fotózzák őket... És hogy a fotós hogyan instruálhatja vajon ezeket a fickókat, hogy te karcsi van nálad lekvár? Vajon mindjárt megnézem a hátizsákba. Ja, én is is rajtam hátizsák. Vajon, akkor veszek le a polcról. Nem nyílik! Annyira viccesek, mint tényleg beleléptem? Tényleg beleléptem. Na és hát első edzőtermi látogatásomon szembesültem azzal, hogy már nem olyan gyakorlatok vannak, mint nekünk gimiben, hogy indián szökdelés, törpejárás. Ilyenek, hogy nyújtott karral lehúzás. Hát én ezt legutoljára 18 évesen szombat esténként csináltam a faternak, hogy... Pluszkúcs forgalmi 5000, így. És oda mentem a personal trainer gyerekhez, mondom, izmosodnék. Azt mondja, és mit szeretnéd, tömeget növelni, vagy szájkásítani? Hát, hogy milyen szájkásítás? Hemfémből vannak ezek a szarok? Miről beszélsz? Nem tudom, ti hogy hívjátok, én ilyen Brad Pittet szeretnék. És úgy átküldött a fodrászhoz. És így, nem mondom, lemegyek, jó lesz az én ott rágyúrok. Ki volt írva, ajánlott edzőtermi viselet, rövid nadrág, póló. Haza megyek, összepakolom a cuccot, öltözök át ott a terembe, akkor látom, a többieken van cipő is. Ami azért egy fontos handicap egy olyan helyen, ahol eleve mindenki 40 kilóval nagyobb nálam. Nem mondom, egy életem, egy halálom, kis zöld törcsimet a vállamra csapom, kis kekiszínű bermudámba szőrös tappancsemmel a slattyogok kifele. Erre egy megfordul mögöttem Shrek 1, Shrek 2, hogy
1: mi van, ide már hobbitokat is beengednek?
0: Ez nagyon nagy hiba volt. Azért van egy határ, felszívtam magam. Így oda mentem a fekve nyomópadhoz, és elüvöltöttem magam, hogy melyik büdös paraszt hagyta rajta azt a 140 kilót. Meglett a gyerek. Előbb az árnyék, aztán ő.
1: Mondta, hogy én voltam, miért?
0: Hát mondom, semmi, csak kérdezem, mert ha már nem használod, akkor én lepakolok, és mára végeztem. De mondja, hogy majd ő segít, mennyit rakjunk rá. Mondom, 20 kilónál nem többet. De a sunyi elhallgatta azt az infót, hogy plusz a Rudi is 20 kiló. Tehát én ilyen gyanútlanul befeküdtem 40 kiló alá, ő meg készen állt arra, hogy összeroppanó mellkasomról lekapja a ráomló tömeget. Na most, aki nyomott már fekve, az tudja, hogy az egyik ember így fekszik a Rudnak, a másik meg hát... Tehát hogy is mondjam csak... Én a térdét sztereóba kaptam, és ahogy fölnéztem egy megrodgyant nadrágon keresztül, Stanley bácsi integetett felém. Én itt nem tudtam, hogy hányak vagy röhögjek, úgyhogy magamra dobtam. Még így leveszi rólam, na jó, van, fog ez menni, István vagyok. Hát mondom, Rudinak már bemutatták, köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmet.
2: Köszönjük Kovács András Péternek a művészetét.
3: Lesz most pünkösd, nem sokára.
2: Lesz.
3: Lesz pünkösd, de mi azt vetettük fel Bandibával, hogy tudományos hosszú hétvégét kéne tartani, ünnepeljük meg a tudományt ilyen pozitivista módon, mintha lezajlott volna a felvilágosodás. Annyi lenne, közvetíti a Duna TV, hogy reggel a legények almával dobják fejn a lányokat Newton emlékére, ezért pálinkát kapnak, majd áramot vezetnek a gumicsizmájukba, huncutul, felfújják az Einstein alakú ugrálóvárat, kirakják szalmabálából, hogy E egyenlő M-szer C-négyzet, meggyújtják, s a fényénél gravitációs kvantummechanikai népdalokat énekelnek a legények a jányoknak, s a jányok viszonozzák azt. Kételkedő szempárokat látok, így lesz. Edison és Newton, tehén szar az úton. Energia tömeg, álmá mint a cövek. De V egyenlő S per T-vel, megdobállak vadkörtével. S a jányok viszonozzák. Nagyon nehéz belépni saját magamhoz, így technikailag ez örök probléma a zenészeknél.
4: Fénysebesség, a másnaposság népbetegség.
3: Most egy kis reklám következik, nem a YouTube nézőknek, hanem a... akik szinkronba követik a műsor, de ne menjenek messzire, vagy ha messzire mennek, akkor ne kapcsoljanak el, vagy ne jöjjenek vissza, és már maradjon ott örökre az RTL Klubon a... csatorna, és utána tovább hömpölyög a humorfolyam, és tovább pöfékel a viccvulkán. A
5: aki még hátra van, Felméri Péter, Velicai Balázs, és még több Bödőcs Tibor poén. Mindjárt jövünk.

folytatódik a műsor. Még bennem maradt a siugróból, elindulnék más irányba, jó trambulinként. Új a kocsmárosunk. Ezt onnét lehet tudni, új az Abrosz. De ugyanazok hányják le, de új. Ez nagyon fontos, és kitalálta, hogy legyen süti is, ahol mindenki kisröccsöt iszik a késő bronzkor vége óta. Most van egy ilyen összeaszott krémes, amit még látott a Kádár a TS evédlőbe. Most állnak a siugrók a süti vitrin mellett. Ugye van egy magyar gén, hogy aki már nem bír inni, az mindenkit még egy körre meg akar hívni. És ezek állnak siugróba a krémes mellett. Van egy ilyen Beavis and Butthead párosunk. Hallod, mit szücsmörögsz, bazzak, ne szücsmörögsz, mit szücsmörögsz, hallod, ne szücsmörögsz, hallod, mit szücsmörögsz, bazzak, hallod, ne szücsmörögsz, bazzak, hang vagy, volume, bazzak, volume, vagy hallod, ne szücsmörögsz, bazzak, egyem egy krémes, mit tudom, hallod, krémes még lemegy, nem vagy, mit tudom, hallod. Hát mit szücsmörögsz, bazzak, hallod. Egyem egy krémes, bazzak, krémes még lemegy, nem, egyem egy krémes, bazzak, mit tudom, hallod, krémes még lemegy, nem, elnézést a vulgaritásokért, de hát nem Petrarca idézetek röpködnek. Majd ha az röpködik, akkor azt fogom idézni, hallod, egyem egy krémes, bazzak, akkor nem lehet tudni, hogy megüti vagy megöleli, még van egy ilyen kis. Hallod, te vele jobb haverom, te vele jobb haverom, kurvanyát, hallod, te vele jobb haverom, hallod, te vele jobb haverom, ezek. Egyem egy krémes, ne kóstogassál, ne cinkelj, ne otogassál, fullom vagyok, offon, bazzik, ne érted, bazzik, fullom vagyok, ne. És így hajladoznak, mint a Jackson klipben, így. Ne, az egyem egy krémes, mert mondom, nem bírom, bazzik, fullom vagyok, offon, nem érted, bazzik. Egy Istert, hallod. Holnap dolgozok, nem érted, bazzik, holnap dolgozok. Kis Isler, elmírom, elmírom. Osztálykiránduláson volt, mikor a csávónak hánynia kellett, és hát regény technikailag hadd oldjam meg úgy, hogy nem magammal mesélem. Rossz volt a gyomra, és próbálták nyugtatni a lányokat. Hát próbál valami másan gondolni, mondjuk kakaó. Na de, hogy ott van a líra is. Katulusz, gyűlölök és szeretek, Ódia Támó. A Bévisz mondta a barátnőjének, hogy hallod szívem? Adj egy csokot, mert lebaszok egyet, hol? És elérkezik az áróra, mikor lelassul az idő, mint Tarbél a filmjeibe. Indulnak haza a néptáncosok. Mert hogy minél kevesebb legyen a... Az a lényeg, hogy minél kevesebb tartozék legyen az embernél ilyenkor, hogy öngyújtó, kutya, gyerek, póráz, gyerek, várja, megyek, indulok. Így táncolnak. Múltkor mértük az utolsó vendéget, 43 perc alatt vette fel a kabátját, de abban volt néptánc, karate, kung fu, capoeira, tai chi, és a Matrix minden egy része így egybe pörgetve. És az a... Hú, most majdnem villantottam. Sztárság útján elindulunk, és van egy pillanat, mikor rájött, hogy nem kabátba jött. Bemelegszik, nem az ő kabátja, minden zsebében egy barna Sofia, vagy tigris Sofi, puha Sofi, folytó. Jön a hörgő oratórium. Ilyenkor a maja ősnyelven beszélnek, nem kell bele... Mondom, hozzak egy pohár vizet. Csak a szövődmény lenne belőle. Most már talán. Singapúri kagúrája. Mondom, hívjak mentőt, ügyeletet. Nem, ez a kibaszott vulkáni hamu. Következik második fellépőnk. Baló György magyar hangja, aki, hát most van a Balónak egy új műsor az M1-en. Mi a címe? Nem Trezor. Nem pénztár. Kossza! Ha mi más lenne? Úgyhogy fogadják sok szeretettel Baló György magyar hangját, Belicai Balázs.

0: Köszönöm szépen! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Hát nem tudom, hogy vannak én hetek ott a nyugtatókon élek. Én is megtudtam, hogy megszűnik a Mónika Show. Tudjuk, ez a Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával című történet. Jó, mert tudtunk belőle meríteni, ugye ez a... Nekem se könnyű, Mónika, nekem diagnózisom volt. 2 hétig voltam kórházba diagnózissal, utána vissza kellett járnom, kontrollal kezeltek, én terápiát szedtem 4 hétig. Voltak ezek az emberi drámák, hogy Erika, hát itt a fiad, akit születése óta nem láttál, mit szólsz hozzá? Magasabbra számítottam? Meg hát a kedvencem? Mónika, ez a jány össze-vissza beszél. Először azt mondta, hogy 2 hónapos terhes. 4 hét múlva már azzal jött, hogy 3 hónapos terhes. Hát hogy van ez? Beszél össze-vissza. Meg ez a... Dezső, te is te magad mondtad, hogy le akartad őt lőni? Én ilyet nem akartam, én leszúrni akartam. És mindig ez van, csak a konfliktus, feszültség. Lorán Barna ugye tud motorhangokat utánozni, ezt én is tudom, de politikus hangokon. Nézzünk már is egy tuning ladát, mondjuk Orbán Viktor hangján. Redna, redna, redna, redna, redna, redna, redna, kedves barátaim, redna, redna, hő! Egy Trabant Hiller István hangon. Rin-tjön-tjön-tjön-tjön, tjön-tjön-tjön-tjön-tjön-tjön. Wartburg Mikola István. Bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam. Poszki fiát, az hogy is van? Húgyú-gyú. Tessék, Poszki fiát Gyurcsány Ferenc. Húgyú-gyú, húgyú-gyú. Húgyú-gyú-gyú. Amire nem tudok rájönni, hogy a köztársasági elnök úr milyen autó lehet, tehát ez a... Valószínűleg egy barkasz. Nehezen induló traktor, Verebes István. És az utolsó, egy tuning lada Győzike hangján. Hát de Redma, Redma! Hát tényleg most már immár túl vagyunk egy újabb választáson, megint mentek ezek a közvéleménykutatások, mindig vannak rejtőzködő szavazók. Ön a Fideszre vagy az MSZP-re szavaz? Nézd ez magán, úgy nem mondom meg. Hogyne, hogy lekomcsizzon, semmi köze hozzá. Nem tudom, most megint elővettem ezeket a fideszes paródiáimat, ugye van ez az Áder János, de már úgy beszélek, amikor kimondom, hogy Fidesz. A Fidesz van a politikája, habala-habala, ismétlem, habala-habala. Siófoki fellépésem után odajött hozzám egy bácsi, hogy nagyon tetszett neki ez az Áder János paródia, csak egy szót nem értett belőle. Az milyen volt, amikor első forduló este hirtelen meghosszabbították a kampánycsendet, és ilyen fekete-fehér igen-nem játék kezdődött. Vendégünk Kéri László politológus, kérem elemezze a helyzetet, de ne feledje, egy párt vagy politikus nevét sem mondhatja ki.
1: A Fidel Castro most nem indult ezen a választáson, de a Jobbik lábam nagyon fáj. Ami nagy meglepetés, hogy az LMP például kiesett a távirányítomba.
0: Szóval nem volt könnyű. Nemrég olvastam egy ilyen tréfásnak szánt álhírt, hogy Fekete Pákót megverték Pozsonyban, mert magyar. Azt is csak most tudtam meg, hogy Pákó egy ideig járt jogra. Milyen ügyész lett volna belőle?
2: Húje, kocsok, vádlod! Tiltakodom, Biló, tiltakodom!
0: Vagy ha mondjuk lett volna dr. Fekete Pákó ügyvédi iroda. Olcsóbb lett volna a cégér. 2 pöttye kevesebb. Ha már hírek, egy régi Szellő István paródiámat neten láttam, valaki összetette egy természetfilmmel, ezt meg is tudjuk mutatni, kérném a felvételt.
3: Szellő István szokott egyébként úgy híreket olvasni, mint akkor látna először. Így rácsodálkozik.
4: Túl van az életveszélyen az a szegedi férfi, akinek átment a fején a vonat.
0: Ari. Többen kérdezték, hogy nem félek, hogy Szellő István esetleg megsértődik. Azt tényleg nem szeretném, ha egy nap ezt hallanánk.
5: Legfrissebb híreink, súlyos baleset érte Beliszai Balást, akit ismeretlenek támadtak meg. Nem volt olcsó.
0: Szóval nem kéne. A másik, ezt a hírt először nem hittem el, de leellenőriztem, hivatalosan is be lett jelentve, Budapest rendezi a 2012-es meleg olimpiát. Azt hittem víz, de nem létezik, legutóbb Barcelonában volt. Ma azt nem értem, miért kell külön meleg olimpia, ha egyszer egyenjogokért küzdünk. Jaj, elszóltam magam. Ha egyszer ők egyenjogokért küzdenek, mert akkor lehetne külön könyvelők olimpiája, 60 évnél idősebb roma fülorgégészek nyári olimpiája. Meg egyáltalán milyen egy meleg olimpia? Gondolom a megnyitó kellően parádés, ahogy teherautóplatókon vonulnak. Rózsaszín bohában a norvég birkózókat láthatjuk. Mögöttük litteres egyentangában az ukrán olimpiai csapat integet. Vízilabdában most nem a lelátón lesz sikoltozás, hanem a medencében. Robi, passzolj már! Kemény Dénes helyett Lágy Dénes. Az sem kétséges, hogy a kalapácsvetést a stadionon kívülről egy skinhead fogja nyerni. Meg nyilván lesznek számok, amik a heter olimpiáról lógnak át, tehát az a gyors gyaloglás, hogy összeszorított fenékkel menekülsz valaki elől. Maximum lesz a karikon egy retikül, de amúgy ugyanaz. És hát mint minden számi jagátfutás is, görög hagyományok szerint ruhátlanul. Nem ér, én nem is a lábammal vertem le. Nem tudom, birkózó szőnyeg fölött baldahin. Kerékpárfutam nyereg nélkül. Jó, érzem, túlfeszítettem a húrt. Lett volna még a rúdugrás, tehát rúdbaugrás, de azt már nem is mondom. 2012-ben minden kiderül. Mára köszönöm szépen.
6: Köszönjük szépen. Belicai Balást látták, hallották. Következő fellépünk a következő fellépő. Ilyenkor már így fogynak a konferenci bevezetők, szóval ez már nem annyira kreatív. A következő fellépő. Következő fellépő Transzilvániából érkezett. Erdélyország! Na hát, most már későn kezdjük el felzárkóztatni a közönséget. Te volt az érettségiző, aki... Dracula, Tőkés László, ha ezek a... Erdélyország, bátoriak, na minden. Erdélyországi informatikus, tehát műszaki érdeklődésű ember. Nálunk van a Bandi bácsi, aki most beszállt az internetbe, mint Vágási Feri. Műszaki érdeklődésű emberként. Ő egy ilyen, hát állandóan szerel valamit, amper folyik az ereiben. Fázis szeruzába végződik a keze. És azt mondta, hogy nem az a kérdés, hogy vannak-e földön kívüliek meg csészealjak. Van-e hozzá kapcsolási rajz? Mert ő belenézne. Ő egyébként filozófusra és szavalóra issza magát, jön le a kocsmába, a mackó melegítő Szókratész, mindenkitől kérdez. Nagyon sok csaposlányt őrületbe kergetett már. Áj! Mi az idő, a Bandi bácsi záróra? Nem! Mi az idő, a tér negyedik dimenziója? És akkor páros lábba rúgják ki. Nem! Szerintem a történelem az egy nagy spirál. Minden újra megismétlődik. Tibikének még egy sört? Áll a kocsma közepén, mint Jézus Urunk Rio de Janeiro fölött. Vett most egy Trabantot 3890 forintért, mert annyi benzin volt benne. Időgépé akarja átalakítani, hogy egyszerre két kocsmába tudjon inni fröccsöt, de ez még nem megy teljesen. S jött át hozzánk múltkor délelőtt az apostolok lován gyalog. És kérdeztük tőle, hogy Bandibá, hogy nem Trabanttal? Hát tudod, siettem. Felhívtam tegnap este Felméri Pétert, hogy mégis miről fog beszélni, mit mondjak. Azt mondta, mindenféléről, és megpróbálom szellemesen összekötni. Ez fog most következni, de kitaláltam, hogy ilyen boxkonferenciéval fogom megoldani a dolgot. Felmérit azzal fogom, mert már fáradunk, vége van a műsornak, felébredjenek mindenki a tévé előtt, alszol nézem, miért kapcsoltad ki, alszol nézem, tehát ilyenkor ez van a tévék előtt. Tehát következik a transzilvániai cséplőgép, a humor Dracula, 10 fellépésből, 10 K.O. ebből, 3 utalással, 2 iróniával és 5 szóviccel, Felmérit!

0: Köszönöm szépen. Már megérkeztem. Hát én nem vagyok ennyire nagyon, hogy is mondjam, ilyen fázisceruzás ember. Én túl vagyok azon. Tehát én informatikus vagyok. Egy lépéssel túlléptem. Tehát én már annyira informatikus, hogy a Rubik kockát is Photoshopba rakom ki. Tehát ez vagyok én. A nagybátyám is szereti a Rubik kockát, de úgy rakja ki, ahogy neki tetszik. Tehát így nem nagyon szereti az egyszínű felületeket, és így mindig másképp szereti. Hát így látom, nagyon nagy a hangulat itt, tehát tényleg így három kiváló humorista, és itt van még akkor Bödös Tibor is, tehát meg tudom érteni. Eljárok a Sziget Fesztiválra, nagyon-nagyon szeretem, amikor lehet ott vagyok, és hát ami engem meglepott leginkább, hogy rengeteg piercinges ember van. De ilyen minden például nem nagyon látom, itt sem látok piercinges embereket, hogy ezek hol vannak így a civil életben, nem tudom, hogy hibernálnak, vagy nem tudom, elteszik el télire. Mert tényleg van egy pár ember, hogy annyira teli van lőve, volt egy lány, annyi piercing volt a feje, hogy akármilyen érzemet fel lehetett vinni az arcára, hogy elektromágnessel. Csak így megnyol egyes gomb, mosolj. Vissza a lapálásba, és én nézem, hogy ezek, mi van ezekkel, minden nap életben tényleg kiveszik a piercingeket, és tárolják dobozba, azt jön a fesztivál, és előszedik, és így visszateszik. És a doboz alján marad még egy pár, hogy ez hol a faszba volt a tavaly. Nem baj, marad az utolsó próba, a levegő próba, az úgy működik, hogy így megszíják magad, és figyelik, hogy hol ereszt. Megvan. Mindent beteszik, de itt nem állok meg, mert hallod, figyelj, van még a láncom. A láncom jön a fülpiercingemtől, végig a harcpiercingemen, fel a orromba, le a orromba, nőttem, nézem, de tekerem. Végig megy a mellbimbomon, és megállok ördökömbe, és ha megrántod, összefosom magam. És utána jönnek a tetovás, azokat is fel kell nyomják ki magukra, hát ilyen fesztivál tetoválásért, tehát 7 napot tart, mert így a Pokémon rágóba előveszik, azt megnyolják, ott marad. És így vannak a nagyon durvák, hogy a sátán él, meg a hardcore, hogy a sátán halott, és a vicces, hogy a sátán mosogat, és mindenki azt tesz, amit akar, és volt egy rocker, teli volt tetovál, meg piercing, meg minden, oda szólt a barátnőjének, azt mondta, hogy figyelj ide, itt van 500 forint, ebből vegyél nekem 2 sört, egy doboz cigit, a maradékból pedig magadnak valami szépet. Nem tudom, hogy oldottam meg. És a szigeten amúgy azt kell tudni, hogy már délben olyan részek az emberek, mint én akármikor. Tehát, hogy így nagyon. És így éjszaka láttam, hogy a sátoroknál ott állt egy lány meg egy fiú, de már így nem tudták, hol vannak. És a fiú így mutatta, hogy hol figyelj, húzd meg, ez nagyon jó, húzd meg.
1: Nem húzom!
0: De kurva jó, hogy rögök, húzd meg.
1: Nem húzom, fingjál magadtól!
0: Az van, hogy azóta gondolkodok a magyarázaton, és most már kezdek rájönni, hogy biztos azért mondják angol az újnak, hogy finger, mert tudnak valamit, nem tudom. És hogyha már nyár, akkor hát én ezt az elején leszögezem, hogy szeretem az ajándékokat kapni, de létezik olyan a világon, hogy leggecibb ajándék, és ez nem más, mint a hűtőmágnes. Mert a hűtőmágnes arról szól, hogy emberek elmennek egy másik helyre, ott nagyon jól érzik magukat, és hoznak emlékbe egy hűtőmágnes olyan embernek, aki még nem járt ott. Hogy így, figyelj, voltunk Tájföldön 2 hetet, kulajöztük magunkat, itt van egy hűtőmágnes. Emlékezzél rá, érted? Tehát, hogy így, ezzel gyakorlatilag azt mondom a másik embernek, hogy én jobb vagyok, mint te. Mikor jutsz el oda hozzá, de ne viccelje már. Nézed ezt a képet, az tök jó lesz neked, és a hűtőmágnes az nem romlik el, tehát az felszed a hűtőre, és 20 év múlva is arra emlékezel, hogy a másik az. Én bezzeg gürcöltem júliusba, fasz, ne? Visszatérve rám, hát én szeretem az állatokat, otthon is rengeteg állatot tartok. Most ebben a periódusban a húsvéti nyúl a jellemző, mert igaz, hogy régen múlt már a húsvét, de a lakásban tartunk nyulat, és még mindig találunk ilyen nyuszi szarokat mindenfele. És ez azért van, mert nálunk így a húsvétnak így a fő vendége az a húsvéti nyúl, mert a húgom még hisz benne, mindegy. És akkor így hoz a nagybátyám egy ilyen nyulat kölcsönbe, egy kutatólaborban dolgozik, és ott nyulakon kísérleteznek. De nem kell félni, mert nem ilyen veszélyes nyúl, hogy ilyen nukleáris kutatóközpont, és felrobban a nyúl, vagy a szemével kiégett érte az abroszt, hanem csak ilyen nyugodt nyúl, ilyen egyszerűen halálos betegsége van beoltva, és ezért nincs nagyon feldobva az ünneptől. Tehát így... Leszorom, de hagyj a tojást, nem festem meg, nem érdekel, nem tudom. És így tényleg letargja a testet, meg fog halni. És éppen ezért ott ül a 30x40-es doboz, mondjuk abban én is érezném jól magam, mert 20 centire van egymással a kajája, meg a szarja. És egyszer bólint mellé, hát a nyúl se szüveg, értem. Rólam azt kell tudni, hogy szemüveges gyerek voltam, de ilyen átlagosan szemüveges, tehát se túl okos nem voltam, se nem vertek érte, csak nem láttam, és akkor kellett a szemüveg. Na, de anyukám megtalálta a megoldást, az volt, hogy interneten olvasta, fórumokon, hogy van ilyen lézeres operációs lehetőség, oda engem elvisznek, azt lézeret megcsinálják, és hát én meg elmentem Melvitt, úgyhogy kicsit féltem, és amikor az orvosnő kezdte a PR reklámot, az nem nyugtatott meg, mert mondta, hogy ez nagyon biztonságos, mert lézer, meg robotok irányítják, mondom, hop-hop-hop-hop. Én láttam már a csillagok háborúját. Lézer, meg robotok nem biztonságos, ezt szétlődik egymást, nem akarom, de nagyon biztonságos, mert egy a 10 000-hez, hogy valami komplikáció legyen, és már több mint 9800 paciensünk volt, és semmi nem volt, eddig mondom, akkor hát még beférek. Nem egyből jött az operáció, mert bevittek egy ilyen kisebb terembe, és ott az volt, hát teszteket végeztek rajtam. Az egyik az volt, hogy mondták, olvasom a betűket a falról, lekapcsolták a villanyt, és elvették a szemüvegem. És én néztem, hogy milyen falról, tehát ne viccelj, tehát így, tényleg olyan rossz volt a szemem, hogy néha egy esténként fasztungélem mostan fogat. Csak így utólag jöttem rá, hogy nem habzott annyira. Mindegy. Csak arra emlékszem, hogy bevittek valahova, lefektettek valamire, és már jöttek a droidok, és hát egy kicsit megvoltam ijedve, mert attól féltem, hogy uramisten, most melyik terminátor kezeli a lézert meg, hogy milyen irányból lőnek, de szerintem nem tartott sokat. Tehát ilyen 25 perc után megvoltam, és tényleg sikeres volt a műtét, tehát annyira, hogy visszamentem ilyen 2 hónapos ellenőrzésre, és kimutatták, hogy a látásom 150%-os lett. Nem tudom, hogy ti fel tudjátok ezt fogni, milyen érzés a másfél tökéletes látás, mint egy Isten meg egy félisten együtt, tehát ez olyan jó a látásom, hogy így átlátok a ruhákon. Nem látok át. De. Nem, sajnos nem látok át, mert amikor aláírtam a papírt, hogy akarom ezt az operációt, voltak ilyen opciók, hogy infralátás, röntgenlátás, ruhánátlátás, de amikor aláírtam, akkor még nem láttam, hogy vannak ilyen opciók, úgyhogy végül is nem írtam alá. Köszönöm szépen a figyelmet!
2: Köszönjük szépen! Ez volt a Bödöcs Show első adása. Egyszer. Köszönöm kollégáimnak, kollega, mióta vagyok én kurva, Kovács András Péternek, Belicai Balázsnak.

0: www.merciradio.hu.
1: Ma este a klubban Kőhalmi Zoltán, Aranyosi Béke és Szőlősi Csák Gergely. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Kis Ádám. Jó szórakozást!

0: Köszönjük szépen, hogy újra itt vagytok velünk. A múltkor beszólt nekünk az ORTT, hogy látható volt a felirat, úgyhogy most kérném meg őket, hogy ezt olvassák el, hogy ide mi van rám írva. Megbeszéltük, hogy nevetni fogunk, megbeszéltük. Köszöntök minden egyes és minden kettes tévénézőt. Szia Pista, mert Pista sofőrünk most először lát majd Sóder Klubot hétfőn, mondtam, külön köszöntöm. Nekem van egy debreceni haverom, aki nyomja a tét, így beszél. Torta tartó. Torta tartó, így beszél. És hát mondjuk lehet, hogy geri vagyok, de mindig azt mondatom vele, hogy tedd a tévé tetejére a távirányító. Van az újja, azt még nem mertem ráküldeni a tetetetőnkre a taban tartó tetőt. Tetető! Valószínűleg felkötné magát, csak így te, beleha. Járunk fellépni, erről mesélnék, hát vannak rajongóink. Most már bármely járok az országban, ugye a legelején mindig bemondtuk, hogy ha szeretnétek velünk élőben találkozni, állítsatok meg minket az utcán. Ne állítsatok meg! Meg ne próbáljátok meg, hát nem tudok végigmenni az utcán, hát ezek olyan, ilyen spontán kisárám simogatók így létrejönnek, érted? Öt emberi kölé már, és hát ez a izé. Na most vannak a lányok, ugye kezdjük ott, a rajongónak két típusa van, fiú, lány. A lányok azok minden körülmények között fényképet szeretnének ivive, de nem is köszön, csak így mellé már, hello! Psst. Hello! Szia vagy valami, ilyesmi. Vannak a fiúkból azok a kedvenc rajongóim, akik részek fiúk, azt csinálják, hogy odajönnek, és így egyszerűen tűr a fülembe.
1: Beszálltunk,
0: így, és várják közben, a nyakamat nyomkodja.
1: Hallod,
0: ez egy 40 percig csinálja, idáig zavart. Na de mostantól olyan szintre fejlesztettem képességeimet, hogy már nem is hallom, amit mond, csak így élvezem, ez az. Gyere lejjebb, cimbora, azaz. Hallom, gyere, csináld, ne hagyd abba. Múltkor megyek a kocsimmal, hallgatom a Punani Masszívot. Ki ismeri a Punani Masszívot? Semmi. Igen, nagyon jó. Egy nagyon jó kis zenekar, hallgasson mindenki Punani Masszívot, amúgy ilyen értelmiségi rapperek. Nekem anyukám rapper minden vasárnap délbe, ilyen szedjél, vegyél. Várjál, refrén. Ez a húsleves előtti intro anyámtól, szedjél, vegyél. Másodiknál ráteszi a refrént, szedjetek, vegyetek. Ott már többes számba megy. Jó, muter. Tigidi töltött káposzta van. Anya, én nem kérek, de kérsz. Pff. Úgyhogy így élünk mi. Megyek a kocsimmal, hallgatom a Punani Masszívot. Jelzőlámpa, hát én rózsaszínnek láttam, és átcsusszantam. Na, nézek a visszapillantóba, éberék szirénáznak veszettül. No, mondom, lehúzódok, csak igyekezzetek. Így megyek le már, a járdán így állok, menjetek már. Ezek ott szirénáznak mögöttem. Shit, hát ezek engem kergetnek. Kiszállok, azt mondja a rendőr, fiatalember, ugye tudja, hogy miért állítottuk meg? Mondom, biztos úr, ez csúsztatás, nem maga állított meg, magamtól álltam meg. Szabad akaratomból nyomtam be a féket, tehát itt ilyen semmilyen üldözéses jelenet nem volt, tehát ne halucináljunk itt a Dózsa György út szélén. Hát itt jött egy 12 perces stand-up részemről.

hát mondjuk ki, ingyen léptem fel a Dózsa-György út szélén. De annyira jó lehettem basszus, hogy a 13. percben derült ki, hogy én fizetek ezért az egészért. Hogy itt felléphettem, érted? Na hát egy deák igazolvány, szolidan így. Hagyok időt. Deák igazolvány. 20 ezer forint. Összehajtogattam. Így átadtam, a rendőr elvette. Rám nézett. Mondtam, hogy hangosan röhögél, ha beakadtál. Odaért? Jó, rendőr vagy? Hát csak vicceltem. Elteszi a rendőr, rám néz, azt mondja, na most mit csináljak magával? Most? Most fizettem, hát mire számít? Mire számít még biztos úr? Táncolunk egyet? Végül is azzal engedtem el őket, hogy bármit csak ne azt, amit Jeanette-tel. Köszönöm szépen. Első fellépünket fogadjuk nagyon nagy tapsztunomival, Kőhalmi Zoltán.

0: Köszönöm szépen. Köszöntök mindenkit végtelen szeretettel. Mondták, külön kérték, hogy legyek aktuális, mert ha nem leszel aktuális, akkor RTL-es kommandósok rúgják rád az ajtót, és Kolozsi Péternek öltözve, és gyerekek sírva nézik, apát viszik el bilincsbe, hogy nem volt aktuális apa, ez a baj. De az a lényeg, hogy mondták, hogy aktuális legyek, úgyhogy elmesélem, hogy tavaly nyáron voltam Pekingben. Talán tudják, hogy a Kossuth Rádió vezetősége úgy gondolta, egy humoristának is kell az olimpiáról tudósítani. Őt Kovács András Péternek hívják. Én saját pénzem voltam, ki nem számít. Semmi különbség tulajdonképpen. Tehát őt kiküldék, én meg kifizettem, de most egy ilyen... Egy külön agykontroll tanfolyama próbál meg elfelejteni, hogy mennyi pénzbe kerül. Már csak a nullákra emlékszem, na most... Hát még az olimpia előtt voltam kint, de még mindig tudok olyat böfögni, van benne tofu. Nagyon komoly ott az ételkultúra, tehát, hogy nagyon finomakat ettem, a csigát nem tudtam megenni egyedül, én nem is tudtam, hogy esznek csigát. Tehát, hogy ugye a kínaiakat azért nem hívjuk csigazabálóknak, mert őket már annyi minden másért is utáljuk, és... Azóta a csigát látok, csak úgy magába, akkor is rosszul vagyok. Tehát, hogy úgy senki nem érti, hogy ott az esőben miért rokádik az a fickó ott magába. Az vagyok én. Na most mondják, hogy mindenki doppingolt az olimpián. Én ezt hagynám, hogy mindenki doppingoljon, csak kellene olyan, mint a Forma 1-be, hogy konstruktőrök bajnoksága. Hogy ilyen fehér köpenyes vegyészek integetnek a dobogóról, hogy én sikerem, én voltam. Kéne mérni ilyet, hogy leggyorsabb vércsere, vagy valószínűleg ilyeneket csinál. Na most, hát ott én kint főleg kínaiakkal találkoztam, és így mondják, hogy a kínaiak egyformák lennének, de ez nem igaz, mert van három típus is. Férfi, nő, gyerek. De ez nem igaz. Nem igaz, mert a nő meg a gyerek az ugyanaz. Ez egy ilyen pedofil paradicsom büntetlenül tulajdonképpen, csak úgy olyan rosszul esik így aktus után megtudni, hogy te 79 éves vagy, hát nem ezt ígérted. De ez igazából csak bennünk ér így, tehát, hogy mondjuk nézzük a filmeket, nem tudjuk egymástól megkülönböztetni a szereplőket, csak nem tudom, hogy a kínaiak is így vannak a fehér emberekkel, hogy így néznek egy Bud Spencer Terence Hill filmet, nem tudják melyik, azért az gáz, és akkor még nem beszéltem a Nincs 2-4 nélkülről, ami ilyen rébusz már, hogy ez már melyik is, nem ez volt az előbb, nem? És mondjuk a hétmesterlövész meg a piszkos 12 az nézhetetlen. Szóval ez egy fickó lövöldözik, mi ebben a 12, nem tudom? Jó, hát az a lényeg, mi egy barátnőnket költöztettük haza és látogattuk meg, Encit. Ő 2 évig élt kint, Enikő egyébként csak 2 évig kint élt, azért van ilyen kínai neve, hogy Enci. Ő a Pekingi Egyetemen tanított kínaiakat magyarra. Vannak ilyen őrültek, akik a világ két legnehezebb nyelvét egyszerre szeretnék beszélni, és ki is vannak osztva a hallgatók között magyar nevek. Hát az mondjuk így a legviccesebb, még oda egy kínai ember, hogy Béla vagyok. Ezt mindenkinek ajánlom, hogy próbáljak. Tényleg, ha még pénzbe kerül, akkor is próbáljuk meg, hogy Béla vagyok. Meg hát így nem túl modern nevek vannak, tehát úgy megtudták, hogy a Matild az gáz. Cserélgetik. Én nem leszek Matild többet. Múlt héten is végig én voltam Matild, és ráadásul nem is vagyok lány. Ezt csinálják, mert most hát Enci úgy érezte, hogy amit így tárgyakat felhalmozott 2 év alatt ilyen integető macska szerencsét hoz, meg faliképek, azt, hogy egy ilyen gurulós bőröndbe fogja hazavonszolni maga után. Kint vásárolt 1200 forintért egy Gucci bőröndöt. Mert ott a kínaiak maguknak ilyenkel nem foglalkoznak, hogy Giucci meg Gucci, az Gucci kész fogad, de? Így néz ki, hát kínai. Mondjuk ott nincs meglepedés, minden kínai, na most így... Azt így húzta maga után, és az így a kerekei nagy részét a nap alatt ledobta magáról, és hát mint így az R2-D2 a Csillagok háborújában így közlekedett, ha sziklás terepre jut, és látta olyan kínai embert a repülőtére, annak már nem az, hogy kereke nem volt a táskának, hanem még fogója se, tehát csak egy ilyen csonkon vonszolt maga után egy tetemet. Az egy 2 napos Gucci bőrönd volt valószínűleg. De nem érte meg a reggelt valószínűleg, na most hát kérdezték ott tőlem, hogy én Budapesten lakom-e, hát mondtam, sajnos, mert nekem nagy város, mondott Pekingbe. Mint hogyha itt mondanád azt, hogy azért úgy Máté Szalkán már olyan zavaróan nagy a pörgés, azt már nem lehet elviselni. Jönnek, mennek az autók borrasztó, és hát én meg egy kisvárosból származom, hát annyit mondanék, ott olyan a bűnözés, most volt egy trükkös rablás, ezt nyugdíjasok sérelmére követik el általában, annyit tudtak a néniről, hogy rosszul lát, és a fia az motorozik, kész is volt a terv. Bement, fölvett egy bukósjakot, szevasz anyu! Azt mondta neki, adjál már 100 000-et, megtörtem a motort. És adott meg is egy ilyen visszatérő bűnöző szentesen. Na most, hát nevelik, hogy kisváros, talán tudjuk róla, hogy egy panellakás foglyaként nőttem föl. Hát az, hogy nincsen Mikulás meg húsvéti nyúl, az nagyon hamar kiderült, mert a Mikulás hogy jön be a panel ablakon kívülről rénszarvasokkal, ne haragudj. A húsvéti nyúl meg mindent 8 nájlomba csomagolt, mint anyám. Gondolta, még egy ilyen lény nem létezhet, szóval... És egy lénybe hittem 27 éven keresztül, hát bátyám szivalott vele 27 évig, a lapos emberkébe, aki végtelenül lapos volt, és velünk élt a lakásban, hát így bármikor tudott így bátyám mögé mutatni, ott a lapos emberke, és mire megfordultam, az így vagy bebújt egy szekrény mögé, vagy így élére állt, amikor nem látszik, és tényleg nem láttam, ezért gondoltam, hogy létezik, úgyhogy ilyen helyre jövök, Kínára visszakanyarodva elmondanám, hogy én nagyon nehéz utazó vagyok, tehát mondjuk arról már leszoktam, hogy így globuszt töltött káposzta konzervekkel rakjam meg a hátizságom, hogyha külföldre megyek. Most csak csibefasírtos zsömlét készítettem, mint egy 79 darabot. Hát hosszú az út, ugye? Hát mondták, hogy lesz kaja a repülőn, de ki sziaszt el, szóval nem olyan családból jövök. Szerintem azóta is beszélik a sztjuárdezek egymásnak, hogy emlékszel a fickóra, a 17. sört itta meg, de semmit ne elvett, csak így benne volt a feje a hátizsákba. Néha kért egy szalvétát. Az voltam én. Na most, hát az út is már úgy indult, egy nagyon kedves hölgy kezelte az útlevelemet, és azt kérdezte tőlem, hogy megnézte már az útlevelét UV fénybe. Hát minden reggel ezt csinálom, tényleg, hogy... Te figyelj, még a kávé le se érkezett, én már pizsamába rakom be az útlevelem az UV fénybe. Hát ami másnak a lakaték árulja, az nekem az UV-fény, de mégiscsak annyit kérdeztem, hogy érdemes? És azt mondta, hogy igen, és tényleg az, mert nem hiszük el, az útlevelünkben minden oldalon UV-fénybe benne van a szózatnak a kottája, de a hamisítók megtévesztésére egy oktávval lentebb. És rájöttem, hogy azért nézi annyit a határőr, mert így dudolgatja magában, hogy várjál az... Egy fisz volt, vagy nem? Így nézi az UV-fénybe, hogy egy kereszt, vagy kettő, várja, egy kereszt, és mikor azt mondják, hogy lenne egy apró problémánk, bemegyünk az őrbódéba, ott van egy zongora, eljátszák. Biztos. Négy határon élek az útlevele magával, ezt csinálják vele. Na most, hát útlevél volt nálam, csibefasírtos zsömle, meg úti könyv, ez a három. Úti könyvnek az a lényege, hogy már előre megismersz mindent itthon, ott kötelező megnézni, és amikor ott vagy, ugyanabban a szögből lefényképezni, hogy így mellé tudjad rakni, itt jártam Gizi, ezt nézd meg, itt jártam, tehát hogy le is fénymásolhatnád, de jobb így mellé rakni, itt jártam Gizi, és mindent így hívnak, hogy a lila felhők pavilonja, meg a harmonikus gondolkodás kertje, hát mondjuk az a jó, mikor ott köpnek le a harmonikus gondolkodás kertje, mert ők így... Ők így érzik a harmóniát, te meg rossz helyen álltál tulajdonképp. Hát nem volt benne az úti könyvben, hogy leköpnek, de mondták, hogy legalább a olimpia alatt ne köpködjenek, de most már megoldották, mert 5 karikát köp mindenki. És ami a lényeg, egyszer próbáltam meg pénzt váltani a helyi OP-ben, hát mondjuk, hogy így OP volt-e, vagy C-bank, azt nem tudom, mert kínai volt kiírva, tehát hogy csoda, hogy rájöttem, hogy bank. Mert nagyon sok fegyveres ember állott, hát mondjuk az mindenhol állott fegyveres ember, csak egy kicsit több, tehát hogy úgy nem tudom megmondani, hogy ki tábornok, ki portás, ki biztonsági, ki ügyfélők, ott egymást szolgálják ki egyenruhával. És az a legjobb, hogy így bemégy, és így válaszolsz egy funkció. De hogy az mi lehet, azt nem tudod, csak választod. Így benyomod, és kijön egy papír, rá van írva valami. Az egy sorszám. És így beülsz vele a fotelba, és még így figyeled is, így futnak el, hogy mikor fogsz következni. Hát nagyon sok időt lehet ott eltölteni. Én azt úgy hívtam, az örök várakozás csarnoka. Az a kínai bank. És hát van még egy dolog, ami előítélet a kínaiakkal szemben is igaz is, hogyha kijutsz oda és fehér férfi vagy, akkor tapadnak rád a nők, mert akkor te latin szerető vagy. Hogy onnan nekik az a pár száz kilométer, hogy te most is svéd vagy, vagy bolgár, az teljesen mindegy, te latin lover vagy. Kérdeztem egy helyi magyar srácot, hogy így van-e. Azt mondta, te én már megállapodtam, van három állandó kapcsolatom. Többi az futókaland. Úgyhogy egyszer mindenképpen próbálj meg kijutni, és még egy dolgot mondani, hogy mit csinálsz? Jó. Még egy dolgot mondanék el, ugye van, aki nem utazik annyit. Nekem van egy barátom, aki mindig számítógépezik, és vonatszimulátorral játszik. Vonatszimulátor azért az úgy nem sokkal izgalmasabb, mint az aknakereső, tehát hogy nem... Én nem támadnak meg csoportosan a zombik, csak úgy... Megy a vonat, ezt lehet vele játszani. Megy a sín, megy rajta a vonat előre, így nyomod a space, mint az őrült. És ki tudod választani teljes Európa vasúthálózatából, hogy mondjuk így Szolnokról mégy Párizsba, de menetidőre. Egy 4 nap izgalmas játék. És az a legjobb, amíg azt mondja, hogy nagyon ki vagyok készülve, mert egész éjjel játszottam. 4 órát vártam a csatlakozást Cegléden. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Én csak kínai piacon jártam, de ócó. Viszont megállítottam amúgykor egy kínai srác a Blaha téren, hogy én az igazi kis Ádám vagyok. Hát mondom, meg, ez csak nátok probléma, érted? Itt nincsenek utángyártott kis Ádámok. Nem? Szoktam tévét nézni, amikor nem szerepelek benne. Én ilyen kapcsolgatós vagyok, tehát ez a... De tényleg mindenkiből egy mondat jut, és nagyon szép sztorik jönnek össze amúgy. Nem azt jelenti, hogy most innen elkapcsoljunk, csak mondom, hogy hazaértem hajnal 2-kor, kapcsolgatom a tévét, kapcsolgatom, azt mondja a telesportban a nő, 14 centiméteres ugrásával új világrekordot ért el. Hát mondom, most itt pizsamában megugrom, csak aztán összeraktam, hogy valószínűleg én a 77 métert nem hallottam előtte, mert ugye... Kapcsolgattam, megyek tovább. Budapest TV, júj! Ott kicsit felébredek mindig, így. Ott még azt mondják, hogy nem élnek földön kívüliek. Hát ott van benne az összes a Budapest TV-be. Ilyen ufonauták. Ilyen több százezer éves emberek énekelnek dalokat, de úgy, bácsi az olyan aranyos, hogy még az előző zene megy, de ő már a következő számot így. Angela, és énekelnek. Nem az! Oh, lady, em. Nagyon durva. Élő remix, hát ezek, DJ nem csinál ilyet. Megyek. Jaj, van kívánságműsor, ezt még elmondom a Budapest TV-n, az a kedvencem, nagyon szeretem. Betelefonálsz és bármit eljátszanak. E problémám van, hogy ott ül egy nő, aki felveszi a rendelést, de kenyörgöm, az a nő 49 éve halott. Vegye már valaki észre, hogy az a nő halott. Jó napot kívánok. Küldjük a számot. Körülbelül ennyi van. A MÁV sztrájkot tervez. Ugye úgy volt a legelején, hogy hát a ballagás napjával esne egybe. Mi a f***ing ballagás? Minek ballagás? Mi se ballagtunk, azt mégis milyen jól élünk, érted? Mi az a ballagás? Hogy milyen szar lehet, hogy aki azért nem tud elballagni, mert más sztrájk van, nem? Hogy te mikor végezsz? Járt a haj, csak nem tudtam elballagni. Nem? Gaudeamus igitus. És utána még egy MÁV szignál. Nagyon kemény. És egy vasutas kérdeztek, hogy ki akadt egy mávos csávó, azt mondja, én nem értem, mi az a ballagás, hát tavaly is volt, azt, ha jól tudom, ballagás 4 évente van. Nem jól tudod? Nem jól tudod, csávó, nem jól tudod? A ballagásról nekem egy dolog jut eszembe, ájulás. Én mindig elájultam, de általában általános iskolába. Tehát általános iskolába mind a 8 évzáron elájultam. Azt képzeljük el, egész osztály így áll vigyázva, énekli a himnuszt, Kis Ádám meg. Megbűnhötte. Ja, 5. nem ájultam el, azt mondja osztály főnök. Nézzétek már gyerekek, Ádámkát nem ájult el, csak nincs valami baj. 8. meg már program voltam. Tehát ez a igazgató úr beszéde. Kis Ádám elájul. Himnusz, szózat, vakáció. Köszönöm szépen. Következik második fellépünk, aki reméljük nem fog elájulni. Fogadjuk nagy tapssal, Aranyosi Péter.

Jöhet a fal! Megvan? Jó van. De mit gyakoroltuk ezt előtte? Mert ő is már meghízott teljes erőből. Ez a tripper fivéreknek volt egy igényes anyaga. Na most a Kőhalmi Zolira visszatérve a kínai blokkra. Nekem van egy barátom, a legjobb barátom, Ákos barátom, ő kínai tolmács, és ő mesélte, hogy amikor annak idején 15 év először kint volt Kínába, megkérdezték tőle a kínaiak, hogy maguknál Magyarországon mennyien élnek. Aztán 10 millióan. Azt mondja, akkor maguknál mindenki ismer mindenkit. Na, hát a fiaimról akartam mesélni, hát a nagyobb fiam 5 éves lett, Puki. Nagyon érdekes a gyerek, imádja a kockasajtot. És hát kifigyelte, hol tartjuk a hűtőbe a kockasajtot, kiszedte. A 6 cikkelyből 4-et megevett, 2-t meg hoz be így a nagyszobába, és így dugdossa a zsebembe, hogy apa, tegyük el nekem. Hát olyan a gyerek, mint az MSZP, bazd meg, hát 4-et ellop, 2-t eltesz. A kicsi 14 hónapos még mindig cicizik. Kicsit már vannak agályaim, tehát hogy le kéne jönni a szerről, mert apának is maradjon valami, de és úgy ordít a kölyök, hogy belebolondulsz, tehát ezt nem tudom neked elmondani. Azt mondta a feleségem, hogy valószínűleg most diplomázik visításból, mert azt nem tudom elmondani, de úgy visít a gyerek, komolyan olyan, mint a kemoterápia valószínűleg, mert sejtenként öl. Tehát így, szóval ilyen a kölyök. Ja, és pakol, kúszik, mászik, amit a földön talál, tök mindegy, szöszmösz, kenyérdarab 82-ből, hajszálak, minden, amit elbírsz képzelni. Sült krumplit akartam, hiába sült krumplit csinálni. Hát így nézem, hiába sült krumplit. Mi volt a baj? Hiába, meg, bocsánat. Miattad, várjál. Az az igazság, hogy a bizonyos mássalhangzókat a fogam hiányai miatt nem tudok. Tehát, hogy vagy túl sok fogam van hozzá, vagy túl kevés, nem tudom még, de... Szóval hiába sült krumplit akartam csinálni, bekapcsolom a sütőt, szépen magának hagy melegedjen, egy 15 perc múlva érzem, hogy valami rettenetes büdös. Nézem, sütőből jön, nyitom ki a sütőajtót, hát nem legyőzték G.I. Joe-t? A gyerek telepakolt a műanyag katonákkal, így mentek lefele, hogy így. Mit tudsz ilyenkor a nagynak mondani? Hát esélyed nincs, hát nem vigyáztál, játékodra elvitte róka! Hát nincs más esélyed. Ja, de várjál! Pakol a kölyök, mászik, mindent összeszed. Nézem, múltkor a 10 forintost hogy pörgeti a szájába. És nem merek rászólni, mert ha lenyeli. Mondjuk múltkor lenyelted, aztán este a pelenkába visszadta 2-5-ösbe kultúrát. Hát nem tudom ki, hogy látja a pellenkázást. Nagyon egyszerű a pellenkázásnak a technikája. Én úgy csinálom, fölteszem a szerencsétlent a pellenkázóra, és abban a pillanatban rá is térdelek, térdelen. Ha kimozog, rá is terhelek. Mert rá kell szorítani a pellenkát a gyerekre, mert a szinte fizikai lehetetlenség, de fekvő helyzetben, nem viccelek, fekvő helyzetben saját magát nyakon tudja fosni. Megcsinálják! Múltkor nézem a pellenkát, hajtogatom, origami, műsoros. Hát nézem a kakit, kakit mindig figyelni kell, a kaki a lélektükre, tehát az... És nézem... Most már fizetünk is neki. Hát nézem, valami zöld a kakiba. Éppen kezdek ordítani a feleségemnek, hogy Kriszti, beteg a gyerek! De nem, nézem közelről, hát nem a a újságomnak a 26. oldalának a sarkát megette a kölyök. De ember, hát én életre halára gyűjtöm a technikát, szóval. Ha megmostam, megszárítottam, visszaragasztottam. Mert...
gyerekek, hát egy új gyereket tudok csinálni. Na, de ha megeszi nekem a német páncélosok külön számomat, soha az életben nem tudok szerezni egy újat. Na, most egy kis reklám következik, de ne menjetek messzire, mert azonnal folytatjuk.

Köszönjük szépen, már itt is vagyunk. De hogy egy kicsit az asszonyról is meséljek. Éjszaka arra kelek fel, szöszmötöl az asszony. Mondjuk... Nem rajtam. Öreg, házas vagyok, már el se várom. Tehát. Az éli szekrényén nagy nehezen megtalálja a szemüvegét, felveszi és a tök sötét éjszakába indul kifelé. Utána szólok, ha már felébresztett, kapcsold föl a lámpát. Azt mondja, nem kapcsolom, felébrednek a gyerekek. Hát két szobára van arrébb alszanak a gyerekek, esély nem lenne arra, hogy felébredjenek. Mindegy. És hát akkor mit hallasz, hogy a tök sötét éjszakába megy? Így megy. Csurgás. Minimális vízhasználat. Majd jön visszafele, megint így... Lehanyatlik mellém. Tényleg egy férfi által nagyon érdekes kérdést így felteszem, hogy mi a jó Isten?